0: Lehettem volna valaki más, de a más az valaki más lett. Mert a szerencsét keserű cseppekben diktálta belém akkor az élet. Mert egy furcsa tanár nem engedte meg, hogy igazi művész legyek. Bár a keserű lassan édes lett, most valamit még...
1: MMR

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

Bércesi Robi, Paja Bea nyitotta a mai reggelt, 3,5 perccel vagyunk most, 5:30 után, és szelidecske, akár a reggelünk is olyan kellemesen, szeliden frissülős. És ez jó hír, hogy legalább éjszakánként visszafrissül a levegő. 17 fokot mutatnak egyébként odakint, legalábbis itt Lendván és környékén a hőmérők, ami tényleg friss, egy picit harmatos egyébként a fű, és ez is ad okot az örömre, hiszen hogyha egy kis harmat van, akkor azért a talaj is kap egy kis nedvességet, a növények is kapnak egy kis nedvességet, és ettől tud talán egy picit frissebb lenni a levegő. Na de ez csak átmeneti, és most a hajnali órákra igaz, mert hogy napközben megint irdatlan meleget kapunk, 39 fok lesz ma a maximum, hát nagyon megváltozott az időjárásunk, és a hőhullám még napokig eltart, erre lehet számítani. Péntekre ígérnek majd csapadékot, de akkor is rendkívüli meleggel párosul, ami aztán utána hirtelen ugye erőteljes páratartalmat idéz elő. Hétvégére csökken a hőmérséklet, ami azt jelenti, hogy 31-33 fokra számíthatunk. Majd részletek 6 órakor, friss információkkal akkor jövünk. Addig pedig zenélünk, Tabáni István jön, Lord Haron, aztán itt lesz Olá Gergő, Tóth Vera, Bíró Csongor, és ha a naptára nézek, az augusztus 4-ét mutatja, Dominika és Domonkos napja van, úgyhogy hamarosan őket is köszöntjük, meg hát minden hallgatót ezen a mai reggelen is. Augusztus 4-e köszöntött ránk, jó ébredést mindenkinek. A zenéket Király Boglárka válogatja, a hangtechnikus kolléga Györkös Gorán, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezetőt, Cseresnyi Stündét hallják.

Említettem, hogy a naptárban a Dominika és a Domonkos név szerepel. Hát a két név egyébként szépen összecseng, a Dominika latin eredetű név és a Dominikus, tehát magyarul a Domonkos férfi név, női párja. A Dominikus jelentése az Úrhoz tartozó, Istennek szentelt. Eredetileg a vasárnap született gyermekek kaphatták, mivel a vasárnap neve az Úrnapja, éppen ezért lett a Domonkos is ez a név. Úgyhogy a két név szorosan összekapcsolódik, a Domonkos latin eredetű név női párja, a Dominika. Akik ma ünnepelnek, minden jót kívánunk nekik, névnaposok, születésnaposok, házassági évfordulósok. Kívánom, hogy teljen csodásan a mai napjuk, Isten éltesse az ünneplőket.

Tör ki a csendből, énekelte Olá Gergő. Jó lenne kitörni ebből a kánikulából egy kicsit, hiszen már egyre inkább érezzük, hogy fárad a szervezetünk. Nagyon sokan panaszkodnak bágyadtságra, hogy nem úgy tudnak még gondolkodni sem, mint ahogy egyébként normálisan az ember tudna, hiszen bár éjszaka alszunk, de az nem olyan mély és pihentető ebben a nagy melegben. És hát a légkondicionáló berendezések bár tudják hűteni a belső tereket, bizony gyengíteni is tudják ezzel együtt az immunrendszert. Szóval ez egy ördögi kör, amiből csak egy friss kinti lehűlés hozhat majd változást. Ezt még egyelőre nem tudjuk garantálni, a reggeli helyzetkép is ezt szépen alátámasztja. Sehol egy felhő az égen, az egész országban derült az idő, és mondhatnám azt, hogy szépek a napfelkelték, de nem igazán, hiszen az ég nem kék, hanem egy ilyen szürkés árnyalatú. Jelen pillanatban Lendván, Muraszombatban 17 fok van, Novomeszton 19 fokot mérnek, Posztolyna kellemes 15 fok, és Szlovengrádezben is ennyit mutatnak a hőmérők. A fővárosban, Ljubljanában 21 fok van, Liszcán 25 fokot mutat a hőmérő, Portorosban 20 fok van, Maribor 19 fok és 19 fok van Novagoricán is, Celje 17 fok és a Triglávon is 14 fokot mutatnak ma a hőmérők, fönt a csúcson is derült az ég.

Énekelte egykoron. Tóth Vera, lehet, hogy ezt már átgondolná, hogy nem baj, hogy semmi nem jön könnyen. Néha azért jöhetnek könnyebben egy kis csapadék, egy kis eső, egy kis felfrissülés, meg néha lehetnének egy kicsit könnyedebbek a napok. Ugye ebben egyetértünk. Hát nehéz időszak vár még ránk néhány napig biztosan. A háromnapos előrejelzés tűző napsütést ígér, viszont azt követően jönnek a reménykeltő gomoly felhők, mert hogy elvileg péntekre csapadékosabb időt ígérnek a meteorológusok, és csütörtökön is már az esti órákban vegyülhet a kánikulába egy-egy zivatar, de ez eseti jellegű lesz, ami biztos, hogy napos, száraz és perzselően forró napok elé nézünk még következő három napban, sokfelé 40 fok körüli csúcsértékekkel. Úgyhogy most egy jó átszellőztetés, kellemes friss a levegő, és aztán ezt a kellemes friss levegőt bent tartani a lakásokba, jól lesötétíteni, és pihenni egy jót majd napközben is, ha erre van lehetőség. Ha pedig dolgozni kell, akkor bizony mindenki szerelkezzen fel folyadékkal, elsősorban sima csapvíz a legjobb, amit lehet fogyasztani, de adott esetben jó választás egy gyógynövényes tea, akár még langyosan is, hiszen a szervezetünk úgy működik, hogyha túl hideget iszunk, akkor ugye elkezd fűteni, tehát intenzívebben kezdünk izzadni, viszont hogyha melegebb italt fogyasztunk, akkor ugye automatikusan saját magát hűti. Úgyhogy jól össze vagyunk ám rakva, csak tudni kell, hogy hogyan működik a testünk és a szervezetünk. Három kemény napunk lesz még időjárás tekintetében, és ahogy mondtam, reménykeltő gomoly felhők érkezhetnek, és talán hétvégére egy picit enyhülni fog ez a nagy meleg. Hamarosan, 4,5 perc múlva jönnek a részletek, tartsanak velünk!

0: 6 óra múlt néhány másodperc, egy jó reggelt kívánok, friss információk. Itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Benne vagyunk most a kánikula kellős közepében, nem mondhatnám azt is, hogy a sűrűjében, és nagyon megváltozott az időjárásunk, ezt pedig tapasztaljuk a saját bőrünkön, szinte nehéz már a lélegzetvétel is. Nagyrészt derült napos időre készülhetünk ezen a kedden is, kevés gomoly felhővel, csapadék meg nem is valószínű. Helyenként megélénkül a szél, de általánosságban a mérsékelt légmozgás lesz a jellemző. Ma a legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között alakul. És bizony most már egyre több helyen átlépjük a 40 fokot, és 40 fok felett romlik minden, az extrém humán meteorológiai helyzet is. Ezért van ez a példátlan hőhullám, és a szakemberek szerint még csak most jön a java. Holnap ugyanis a mainál is melegebbre kell számítani. Nagyrészt derült, napos, száraz időt kapunk szerdán is, csak kevés gomoly felhő tud képződni. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, hajnalban jellemzően 17-24 fok valószínű, még délután 37-42 fokra számíthatunk. Csütörtökön napos idő várható gomoly felhőkkel, amelyekből délutántól helyenként már lehetnek kisebb záporok, zivatarok. Napközben többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, majd az esti órákban megélénkül. Csütörtök hajnalban 18-25, délután 36-42 fok valószínű. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar, a szél is megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik, hajnalban 17-24, délután 31-39 fok között alakulhat a hőmérséklet. Nézzük, mit hoz a hétvége, számos rendezvény várható. Hát mindenre fel kell készülni, arra is, hogy lesznek záporok, zivatarok, meg arra is, hogy nagy meleg, de közel sem annyira, mint ezen a pár napon, mert hogy mérséklődik valamennyire az érkező érintő hidegfront miatt. Szombaton fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, helyenként fordulhat elő kisebb zápor, zivatar, néhol megerősödik, megélénkül a szél, zivatarok környezetében akár viharos lökések is kísérhetik. Szombaton hajnalban 15-22, délután 28-33 fok várható majd. Napos idővel érkezik a vasárnap, kevés felhő várható, csak csapadékra is kicsi az esély, vasárnap kiegyensúlyozott, kellemes nyári napra számíthatunk. 15-22 lesz a minimum, a csúcsérték pedig 29 és 34 fok között valószínű. A mostani prognózis szerint tovább csökken a hőmérséklet, ami azt jelenti, hogy hétfőn több felhő lesz majd az égen. Éjszaka 17-23, napközben 27-32 fok lesz a jellemző, aztán kedden már nem éri el a 30 fokot a nappali felmelegedés mértéke, 25-29 fokra számíthatunk. Átmeneti emelkedés lesz jövő hét szerda csütörtökön, napsütéssel, felhőkkel, nagyjából 30-33 fokkal, és onnantól már elviselhető melegre számíthatunk, hiszen jövő hét péntektől beáll a 30 fok, sőt a hétvégétől 27-28 fokra számíthatunk csupán maximum értékként. Úgyhogy valóban ezt a nagyjából 5 napot kell kibírnunk, és utána sokkal elviselhetőbb lesz a nyári időjárás. Nézzük, hogy orvos meteorológiai szempontból mi okoz ma rendkívüli veszélyt, illetve problémát. Ahogy mondtam, nagyon sok helyen már átlépjük a 40 fokot, és 40 fok felett rettentő módon romlik az orvos meteorológiai helyzet. Példátlan hőhullámban vagyunk benne, és a meteorológusok szerint most jön még csak a java. Úgyhogy dőlnek a rekordok, egyre magasabb fokozatra kapcsol ez az őrült hőhullám, valóban kritikus terhelés alatt áll a szervezetünk, de valójában az egész társadalmunk. A nappali hőmérsékletek elérik helyenként, akár át is lépik a 40 fokos értéket, miközben éjszaka is a nyári nappalokat is meghazudtoló 25 fok feletti hőmérséklet uralkodik. A 25 fokos küszöbb hőmérséklet meteogyógyászati szempontból igen fontos, hiszen 25 fok felett egyre kevésbé működik, majd megszűnik a természetes hőleadás lehetősége, ami egyébként létkérdés a szervezetünk számára a hő egyensúly megtartása érdekében. Innentől már csak a verejtékezés tudja biztosítani a hő egyensúlyt, amit viszont napokon keresztül még az egészséges emberek szervezete is egyre kevésbé tud problémák nélkül elviselni. Az időjárás érzékeny emberek széles csoportja lesz kitéve a veszélyes terhelésnek ebben az extrém humán meteorológiai helyzetben, aminek sajnos a tartós fennállásával, folytatódásával kell most számolnunk. Szélsőséges nagyon az időjárásunk, rettentő módon megvisel bennünket ez a hőhullám, és ennek következtében nagyon sokan panaszkodnak rosszul létre, nagyon rosszul is viselik egyébként ezt a fajta terhelést. Fontos, hogy hűvös, légkondicionált, vagy akár hűtött helyiségben próbálják átvészelni ezt az időszakot. Érdemes például munka közben is szüneteket tartani, frissíteni magunkat, akár a csuklóra, a tarkóra tett vízes ruhával, egy gyors napközbeni zuhannyal, és hát mondtam, hogy a frontérzékenyeknek súlyos következményekkel jár ez a fajta változás. A gyakori fejfájás mellett vérnyomás ingadozás, keringési rendszer panaszai, aztán nő a trombózis veszélye a szívinfarktusnak, és gyakori lehet a hőguta, a kiszáradás, szóval nagyon sok tünet együttes koncentrálódik ebben az időszakban. Ami a legfontosabb és amit valóban tehetünk, az, hogy hűvös helyet választunk, és a folyadékot folyamatosan pótoljuk, nem szabad megvárni, amíg már a szervezetünk szomjazik. Az már ott a kritikus időszak, nagyon nehéz visszaállítani utána már a normál működésre, tehát folyamatosan a folyadék bevitelről gondoskodni kell, és mivel izzadunk, ezért a sóbevitelt is növelni kell, úgyhogy bátra lehet intenzívebben sózni az ételeket.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról egyelőre nem kaptunk hírt, de vezessenek körültekintően és óvatosan, hiszen a reggeli munkakezdés miatt intenzíve forgalomra kell már számítani, és az autópályákon is intenzív a forgalom, mind a tenger mellékre vezető utakon, mind onnan vissza, úgyhogy türelmes vezetése és körültekintő vezetése inti a közlekedési rendőrség az utollévőket. Hosszú út esetén érdemes pihenőket beiktatni. Egyébként ma a közlekedési rendőrség elsősorban Muraszombat körzetében méri majd a gyorshajtókat. Jó utat kívánunk! 6 óra 9 perc van Ákossal és Csárdival jövünk, aztán lapszemlézünk, és hamarosan a rendőrségi hírek is jönnek.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovas bemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.si. Információk muravidékivágta.si.

4:30 után Zalai Hírlap írásaiból néhány érdekesség, miért érdemes a mai lapszámot kézbe venni. Magyarországon 2020-ban több mint 43 ezren vesztették életüket valamilyen kardiovaszkuláris, tehát keringési megbetegedésben, az adatok azóta sem javultak. A szívbetegség ma is az egyik legnagyobb félelmet jelenti a családok számára. Zalaegerszegen azonban működik egy hely, ahol ez a félelem lassan bizalommá alakul. A zalai szívsebészet ma már meghatározó szerepet tölt be a régió és Magyarország felnőtt kardiovaszkuláris megbetegedéseinek gyógyításában. Az osztályt 2019. szeptember

Óta dr. Rashid Aref, PhD osztályvezető főorvos irányítja. Őt kérdezte az Alai Hírlap munkatársa és néhány munkatársát, hogy mutassák be azt a munkát, amit az osztályon végeznek. Szintén az Alai Hírlap mai számában olvashatnak arról, hogy veszélyben vannak a zalai kőrisek. Az Alaerdő erdész igazgatója is megszólalt. Az inváziós karcsú díszbogár már egyértelműen megtelepedett Magyarországon. A Nébik laboratóriumi vizsgálatai igazolták a veszélyes kártevő jelenlétét. A szakemberek szerint a kőrisrontó karcsú díszbogár a jelenlegi terjedési ütem alapján egy-két éven belül Zala vármegyét is elérheti. Gyergyák Lajos, az Alaerdő ZRT Letenyei erdészetének erdészet igazgatója beszélt arról, mire számíthatnak a zalai erdők. További részletek a lapszámban. És a sportoldalon arról találnak cikket, hogy a ZTFC 7 gólos meccset játszott a Pakssal, Bednek Calderon duplájával. Rendkívüli körülmények között készültek Zalaegerszegen is a labdarúgó mérkőzése. Hétfőn talán még melegebb is volt, mint a hétvégén, de a labdarúgó NB1 második fordulójának záró találkozóján az ETFC azt a Paksi FC-t fogadta, amely múlt csütörtökön még a Konferencia Ligában lépett pályára. Erről is olvashatnak a Zalai Hírlap keddi számában.

6 óra 25 perc van, a Police dala után Nagy jön, és Jau és egy közös dal. Jó reggelt azoknak, akik most ébredeznek. Augusztus 4-e köszöntött ránk, Domonkos és Dominika napja van ma, és Domonkos napja a katolikus naptárban Szent Domonkos ünnepe, és a népi kalendáriumban hagyományos időjárás jósló nap, szokták mondani jósló Domonkosnak is, de egyéb szempontok alapján is fontos ez a mai nap. Például ma van a Humánum napja, ez egy magyarországi nap, Raoul Wallenberg emlékére dedikált napról van szó, a bátor és önzetlen embermentés jelképe lett augusztus 4-e. Na, ezekre majd kitérünk amúgy is részletesen, meg természetesen a mai naphoz kötődő eseményekre, évfordulókra. Most egy picit zenélünk, és aztán jövünk a reggeli terepjáróval.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: A kedreggeli hírmagazin jelentkezik ezúttal egy témával. A forróság egyik kellemetlen, sőt kifejezetten veszélyes hozadéka a nagytestű rovarok elszaporodása. A darazsak, különösen a lódarazsak megkeseríthetik mindennapjainkat, és bizonyos esetekben nem tartható fenn a békés együttélés velük. Ilyenkor például önkéntes tűzoltóinkat is felkérhetjük a beavatkozásra, segítségre. Göncz Robert, a Gyertyánosiak parancsnoka ecseteli ezt a lehetőséget, Szabó Márk kérdezte őt.
2: Az idei év általam évek során így statisztikát vezetett részében megfigyelhető az, hogy jelenleg ez az invázió nem veszélyezteti a környezetet lakóterületen belül. Beszélünk vagy lakóterületi viszonylatban. Azt tudni kell, hogy a lódarás erdei állat, vagyis rovar, nem lakott területi közelébe szeret lenni, hanem természeti viszonylatban, kint szabadba, erdőbe, de nagyon vízigényes. Minden ilyen állat, darazsaknak bármelyik fajtáját nézzük, ezek mind vízigényes állatok. Ami vonzza őket, az a víznek a közelsége. Ennek eredményeként, ami medencéket állítunk, ez egy nagy mennyiségű víz tározónak számít nekik, tehát a rajzás, ez a nyári rajzás, ez szokott utána rossz érzetet okozni a lakosság körébe, amikor megjelenik a háztájékán egy-egy kolónia, ami persze nem jelentene semmi veszélyt, ha tudnánk, hogy hogy kell ezt kezelni. Sajnos itt a legkisebb ingernek a befolyására ez a kolónia megmozdulhat, és a támadó jelleggel lép fel, tehát akkor itt jönnek a csípéseknek a sorozata, és a csípések, azt tudjuk, az allergiáknak a különböző fajtáját előidézve, sajnos végzetes is lehet egy-egy csípésnek az eredménye. Ennek megfékezése érdekében akkor ezeket a kolóniákat, darazsakról, valahogy meg kell szüntetni, vagy el kell távolítani. Na hát ezért vannak, hogy tudunk segíteni ebben a tűzoltók megfelelő felszereléssel, időt igénybe véve biztonságos környezetet vissza kialakítani, és ezzel a lakosságnak egy fokozottabb életbiztonságot biztosítani.
3: Mondta a lódarazsakkal szembeni védekezés témájában Göncz Robert, a Gyertyánosi ÖTE parancsnoka.

Ez ott a Geronimo Shepherdtől. 7 perccel vagyunk most 6:30 után, és nagyon fontos, hogy most ebben a nagy kánikulában is odafigyeljünk arra, hogy mit, hogyan használunk, mert bizony spórolni kell a vízzel, az árammal, és nagyon fontos lenne, hogy erre most tényleg odafigyeljünk. Az elektromos eszközöknek van egy rejtett fogyasztása. Sokan nem is gondolnak benne, mennyi áramot fogyasztanak a készenléti állapotban hagyott eszközök. A tévé, a router, akár a játékkonzol, vagy a töltők folyamatos energiát vesznek fel, még akkor is, amikor valójában ugye azt gondoljuk, hogy nem használjuk őket. Egyetlen készülék fogyasztása nem tűnik jelentősnek, de mondjuk egy egész lakás esetében már komoly különbséget jelenthet a számlán. Meg hát az sem mindegy valóban, hogy mi egyénileg mennyit fizetünk és mennyit fogyasztunk, de most ebben a kánikulában ugye érvényes nagyon sok európai országban, meg úgy általánosságban is, hogy ezekre oda kellene figyelni. A kapcsolós elosztó az egyik legegyszerűbb megoldás, hiszen egyetlen gombbal le tudjuk kapcsolni az összes készenléti fogyasztót. Aztán a világítást is érdemes okosan használni. A hagyományos izzók jelentős mennyiségű energiát használnak, úgymond pazarolnak el hőformájában, még például a ledes izzók sokkal hatékonyabbak. Kevesebb energiát fogyaszt, jóval hosszabb élettartamú, és bizony a korszerű világítás az egyik legegyszerűbb energiatakarékos megoldás az otthonokban. És aztán itt vagyunk a kánikulában a vízfogyasztással is óvatosan, mert hogy a hosszú zuhanyok, a telikádas fürdés vagy a csöpögő csapok meglepően sok vizet pazarolnak el. Pont azt próbálják most az emberek besújkolni, hogy felejtsék el legalább jó néhány hétre a telikádas fürdőzést. Zuhany az is legyen gyors, és érdemes víztakarékos zuhanyfejeket betenni. Az egyszerű, praktikus megoldás, amely azonnal csökkenti a vízfogyasztást. Emellett figyelni arra is, hogy a mosógép, a mosogatógép csak akkor működik a leghatékonyabban, hogyha teljesen tele van. És hát nagyon sokan ugye bojleres vízmelegítőt használnak. Most érdemes levenni a hőmérsékletet a mindennapi használathoz. Általában az 50 fokos víz bőven elegendő. Úgyhogy ezekre érdemes odafigyelni most a kánikula idején, hiszen nagyon sok helyütt vízkorlátozást léptettek életbe, nagyon sok helyütt az árammal is problémák voltak. Szóval próbáljunk tudatosabbak lenni egy kicsit.

Augusztus 4-e van Jósló Domonkos napja, ahogy már említettem, a magyar népi kalendáriumban egy ellentétes téli időmutató nap. Ez azt jelenti, hogy a gazdák a mai nap időjárásából következtettek a várható téli körülményekre, méghozzá fordított módon. Ha Domonkos napján forróság van, már pedig az lesz, akkor a népi megfigyelés szerint rendkívül kemény, hideg és szigorú tél várható. Ha Domonkos napján esik az eső, akkor a természet télen kárpótol minket, és enyhe, csapadékosabb téli időjárásra számíthatunk. Ha tiszta, derűs az ég, akkor kevés hóval kísért fagyos, száraz téli hónapok jönnek. És hogy miért pont most jósoltak a télre, talán sokakban felmerülhet ez a kérdés. Hát a nyár utolsó harmadában járunk már. A régi paraszti világban augusztus elejére a betakarítás nagy része lezajlott. A gazdák figyelme ekkor fordult a következő nagy évszak, a tél felé, hiszen a tűzifa behalmozása, felhalmozása és az őszi vetések tervezése miatt létfontosságú volt tudniuk, hogy mennyire lesz fagyos majd az év vége. Tehát, ha tudjuk, hogy milyen a mai nap időjárása, a régiek szerint abból lehet következtetni arra, hogy milyen tél vár ránk. Augusztus 4-e, ugye Domonkos napja, és az időjósláson kívül azért számos izgalmas aratási hagyomány, tilalom és hiedelem is kapcsolódik a magyar néprajzban. Ezen a napon szigorúan tilos volt a mezőn dolgozni. A hiedelem szerint, aki ekkor aratott, annak a búza keresztjébe belecsapott a villám, vagy a tűz hamuvá égette a termést. De egyes vidékeken úgy hitték, hogy Domonkos éjszakáján a boszorkányok és rontó szellemek szabadon járnak, ezért a házak ajtaja elé fokhagymát tettek, vagy keresztet rajzoltak rájuk szentelt vízzel. És bizony a liszt és a kenyéráadás hagyománya is kapcsolódik ehhez a dátumhoz, hiszen a frissen learatott korai búzából őrölt lisztet ezen a napon vitték el a templomba megáldani. És aztán a belőle sütött kenyér egész évben bőséget és egészséget hozott a családnak.

Fújj be a szemed, erre biztatott bennünket Radics Gigi. Hát inkább ki kellene nyitni, mert lassan indul ez a mai nap. Szerencsések lehet, hogy most ébredeznek, úgyhogy jó reggelt mindenkinek. 4,5 perccel vagyunk 6:45 után, most még olyan kellemes, friss a levegő, 17 fokról indultunk, azóta az már változott. Ami azt jelenti, hogy jelen pillanatban 18 fok van, és a következő órákban ez drasztikusan fog majd ugrani, meg sem állunk a 38 fokig, legalábbis mára ide Lendvára és környékére ennyit ígérnek a meteorológusok, hát készüljünk fel meg a hőségre és a kánikulára. Ezt hozta a domonkos nap, de nézzük, hogy ehhez a naphoz azért milyen érdekességek kapcsolódnak még azon kívül, hogy egykoron a lisztet, kenyeret megáldották, gonoszjáró napnak tartották, és aratási tilalom kapcsolódott hozzá. Nos, Szent Domonkosról és annak napjáról azért rengeteg minden fönt maradt, ő például a kutyák védőszentje. Szent Domonkost a festményeken gyakran ábrázolják egy olyan kutyával, amely égő fáklyát tart a szájában. A legenda szerint édesanyja terhesen azt álmodta, hogy egy ilyen kutya ugrott ki a méhéből, ami azt jelképezte, hogy a fia lágra lobbantja majd a világot az Isten hit szavával. A domonkosrendi szerzeteseket ugye szójátékban is szokták emlegetni, mégpedig lefordították a domonkosrendi szójátékot magyarra, középkorban gyakori volt, az úr kutyái, így hívták őket, utalva a hit védelmében mutatott hűségükre, illetve éberségükre. De ma van a fűzfák napja is, a népi megfigyelések szerint augusztus 4-e után a fűzfák levelei lassan elkezdenek befelé pördülni, ami a természetben az ősz közelettének az első látható jele.

Szereted a filmeket? Akkor irány a Lendvai Vár! Augusztus 15-én és 16-án este 9 órától a rövid filmek bográcsa vár a Várban. Díjnyertes rövidfilmek, beszélgetések az alkotókkal, különleges hangulat és ingyenes belépés. A Lavina Kultúrklub szervezésében Lendva Község támogatásával. Ne várj! Vár a vár!

0: MMR. A zene összeköt.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Száva alacsony vízhozama és magas vízhőmérséklete miatt a következő napokban korlátozhatják a Körsko atomerőmű termelését, végső esetben pedig az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, közölte az üzemeltető. A környezetvédelmi előírások szerint a Száva napi átlag hőmérséklete a brezsicei vízerőmű alatti teljes elkeveredési ponton nem haladhatja meg a 28 Celsius fokot, a folyóvizének napi átlagos felmelegedése pedig legfeljebb 3 Celsius fok lehet. A vállalat hangsúlyozta, az erőmű működését továbbra is az időjárási és vízügyi viszonyokhoz igazítják, az előírt környezetvédelmi határértékek betartása mellett. A hűtőtornyok üzemeltetése növeli az erőmű energiafelhasználását, a melegebb hűtővíz pedig rontja a termelés hatékonyságát. Alexander Mervár, az ELESZ vezérigazgatója elmondta, azt javasolják, hogy végső esetben az atomerőmű átmeneti felmentést kaphasson egyes környezetvédelmi kötelezettségek alól. Az Európai Bizottság elnöke a határok védelmének megerősítését és Marokkó fokozottabb támogatását kérte a spanyol kormányfőtől. Ursula von der Leyen levélben fordult Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökhöz, amelyben kiemelte az illegális migráció elleni fellépés fontosságát. A brüsszeli testület vezetője megerősítette, hogy az Európai Unió továbbra is támogatást nyújt Spanyolországnak a migrációs nyomás kezelésében. A The Straits Times szerint a bizottsági elnök hangsúlyozta, a meglévő intézkedéseken túl további határozott lépésekre van szükség a térségben. A Spanyolországgal való együttműködés keretében, különösen a Ceutát és a Melillát érintő ügyekben megerősíthetnénk a határőrizeti korai előrejelző rendszereket, emellett javíthatnánk a Marokkónak nyújtott technikai és pénzügyi támogatást, fogalmazott levelében Ursula von der Leyen. Már negyedik napja küzdenek a tűzoltók a görög fővárostól északnyugatra tomboló erdőtűzzel. A kiszámíthatatlan és erős széllökések miatt a lángok lakóházakat, fenyveseket, valamint több ezer hektár mezőgazdasági területet emésztettek fel. A veszedelmes helyzet miatt a hatóságok szárazföldön és tengeren keresztül is kénytelenek voltak evakuálni a helyi lakosokat. Hétfőn több mint 400 tűzoltó és 21 légijármű bevetésével próbálták megfékezni a lángokat Kandili és Ágyaszkepi térségben, miközben sűrű fekete füst és vörös lángok borították be a fenyőerdőket. A tűzoltóság nehéz gépekkel próbált védősávokat kialakítani a lakóházak védelmében, írta a The Straits Times. A rekorderőségű hőhullámok és a csapadék hiány miatt idén-nyáron Európa szerte erdőtüzek pusztítanak. Görögországban a tűzszezon korábban viszonylag enyhének számított a helyi átlaghoz képest. Sport. Az ötszörös Tour de France győztes Tadej Pogacar indul az augusztus 22-én rajtoló Vuelta a España országúti kerékpáros körversenyen, számolt be a 27 éves világbajnok csapata, az UAE Team Emirates. Pogacar 7 év elteltével tér vissza a spanyol 3 hetes viadalra. A Vuelta az egyetlen hiányzó 3 hetes siker Pogacar számára.
0: Időjárás.
2: Ma is derült, meleg időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 32 és 38 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Domžale és Zadobrova között a főváros irányában.
0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

lennék. Ó, bárcsak lennék. Szerintem ezt a dalt önök is szeretik, Honey Beast és Daniel Figergő közös dala, akik pedig most jönnek, ők a 4-es Street csapata, és az I Meg című daluk már is itt van, aztán belelapozunk a napi kalendáriumba, és megnézzük, hogy mi minden kötődik ehhez a mai dátumhoz.

Ez volt a négyes szét zenekar, és mindjárt jön a Mazamata X, de közben mondok két nevet. 114 évvel ezelőtt született Raoul Wallenberg, svéd üzletember, diplomata, aki magyar zsidók ezreit mentette meg. Ugye a második világháború alatt üldözött embereknek segített külföldre menekülni. És van itt nekünk egy remek meseírónk. 1875-ben halt meg ugyanis Hans Christian Andersen, dán meseíró, költő, regényíró, elbeszélő, és neki köszönhetjük többek között a kis hableányt, a rút kiskacsát, vagy éppen a rendíthetetlen ólomkatona történetét.

Maradjunk még a mai napnál és az eseményeknél, évfordulóknál. 78 évvel ezelőtt, 1948-ban halt meg Mileva Maric, szerb matematikus, fizikus, Albert Einstein első felesége, akinek lehetett szerepe például volt férje felfedezéseiben is. Szintén a mai napon 1962-ben, 36 éves korában valószínűleg gyógyszer túladagolás következtében meghalt Marilyn Monroe. És itt van egy születési évfordulósunk, 1961-ben született Barack Obama, amerikai jogász és politikus, az Amerikai Egyesült Államok első színesbőrű elnöke, aki ma 65 éves.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ed Sheeran után jön egy igazán nagyszerű előadó, a 20. század egyik legkiválóbb zenésze, ő a jazz úttörője, és 1901-ben született a mai napon 125 évvel ezelőtt, ő nem más, mint Louis Armstrong, és hamarosan ő érkezik, de előtte még hadd mondjak néhány mai naphoz köthető eseményt meg évfordulóst. 1944-ben a náci rendőrség rajtaütött azon az amszterdami házon, ahol Anne Frank és családja élt. 8 embert tartóztattak le, köztük Anne Frankot is. Anne Frank 1942. június 12-e és 44. augusztus 1-e között vezetett naplót. Kezdetben csak magának írogatott, később, amikor megérett benne az elhatározás, hogy híres írónő lesz, elővette régi írásait és módszeresen átírta, javítgatta őket. Az volt a terve, hogy naplója alapján könyvet ír a háborúról, és hűképet fest benne a német megszállás éveiről Hollandiában. Nem sokkal 16. születésnapja előtt vesztette életét a Bergen-Belseni koncentrációs táborban. Naplójából könyv és film született. És ha már film, akkor itt van egy színésznő. 1954-ben született, ma 72 éves Udvaros Dorottya Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Édesapja Udvaros Béla rendező volt, édesanyja pedig Dévai Kamilla színművésznő.

Megunhatatlan és örök klasszikus, és 2026-ban is ugyanolyan gyönyörűen szól. Ez volt a What a Wonderful World Louis Armstrongtól. Bombonnal jövünk, és az örökérvényű Szolnoki Petivel, de előtte nézzük, hogy milyen volt az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból. Nos, az elmúlt 24 órában a rendőrség 6 bűncselekménnyel foglalkozott, volt 4 közrendsértés, 2 munkahelyi baleset, 3 anyagi kárral végződő közlekedési baleset, és 5 esetben történt vadgázolás. A térségben 22 az országba illegálisan belépett külföldi állampolgárt fogtak el, valamennyien nemzetközi védelemért folyamodtak, és őket az legközelebbi menekültügyi központba szállították. A nyomozók 3 lopással, 2 sikkasztással, valamint egy kábítószer tiltott előállításával és kereskedelmével kapcsolatos ügyben jártak el, ez áll a legfrissebb rendőrségi tájékoztatóban. Petenciban történt munkahelyi baleset, amelynek során egy személy súlyos sérüléseket szenvedett, őt a Maribori Egyetemi Klinikai Központba szállították, és egy fontos információ, ma Muraszombati Rendőrkapitányság területén mérik a gyorshajtókat.

0: időjárás. Fél nyolc volt néhány másodperccel, köszöntöm a hallgatókat, természetesen friss információk jönnek időjárással, közlekedéssel, orvosmeteorológiával. Nézzük, hogy milyen lesz az előttünk álló jó pár nap. Nincs vége a hőségnek, a legrosszabb három napra számíthatunk, 40 fok felé vagy fölé kúszik a hőmérő, felhő és csapadék se lesz úgy igazán. A háromnapos előrejelzés után egy reménykeltő gomoly felhők érkezésére lehet számítani, tehát napos, száraz, perzselő, forró napok jönnek, sokfelé 40 fok körüli csúcsértékekkel. Csütörtökön már vegyülhet a kánikulába zivatar az esti órákban, és pénteken számíthatunk majd talán ennek egy kicsit kellemesebb következményére, az intenzívebb csapadékra. Nagyon megváltozott időjárásunk, és ezt mi a saját bőrünkön tapasztaljuk. Ma 37-41 fok várható, holnap a maihoz hasonlóan 37-42 fokra melegszik a levegő, de szerencsére az éjszakák még mindig hoznak egy kis frissülést, szerda hajnalban 17-24 fok valószínű. Csütörtökön, ahogy mondtam, napos idő várható, délutántól jelennek meg az záporok, zivatarok, de ettől függetlenül is nagyon melegünk lesz. Hajnalban 18-25, délután jellemzően 36-42 fok valószínű. Aztán pénteken általában sok napsütés valószínű, de elszórtan előfordulhatnak gyakrabban záporok, zivatarok. Egyre intenzívebben erősödik majd a szél is. Pénteken hajnalban 17-24, délután 31-39 fok között alakul a hőmérséklet, és pénteken ezzel a csapadékkal érkezik egy érintő gyenge hideg front, és néhány fokkal frissíti a levegőt. Így a hétvége sokkal elviselhetőbb lesz. Szombaton sok napsütés, fátyol gomoly felhőkkel, helyenként előforduló záporokkal, zivatarokkal, néhol megerősödő széllel, hajnali 15-22 fok után délután 28-33 fokban bízhatunk. Vasárnap viszont visszatér a napos idő, kevés felhővel, csapadékra kicsi az esély, viszont marad az élénk szél. A minimum 15-22, a csúcsérték 29 és 34 fok között valószínű, és tulajdonképpen innentől már a 40 fokokkal nem kell számolnunk. A jövő hét elején, hétfőn, bár több felhő lesz az égen, még ilyen 32-33 fok lesz, aztán 2-től 29 fok és csak 30-32 fok várható majd a hónap második felében, sőt, ennél egy-két fokkal még kellemesebb időre készülhetünk, az már az elviselhető kategória lesz, hiszen 26-27 fokkal számolhatunk majd augusztus 15-e után. Szóval még nagyjából 4 nap a maival együtt, pénteken frissítő záporok, és szombaton néhány fokkal elviselhető meleg. Nézzük, hogy orvosmeteorológiai szempontból mi mindent ró ránk. Ez a kánikula, nagyon magas az UV-sugárzás, főleg vízpartokon 7-es feletti, ami már azt jelenti, hogy mindenkinek fontos az UV-sugárzás elleni szem- és bőrvédelem, és a déli órákban kerüljék a tűzőnapon való tartózkodást. Ez igaz a strandokon is. 10 és 16 óra között még a vízben is veszélyes, hiszen ha a fejünk fedetlen, akkor pillanatok alatt kaphatunk napszúrást, illetve akár hőgutát is. Árnyékos, hűvös helyet kell keresni, ugyanis most ez a nagyon intenzív melegedés a szervezetünk számára a hőegyensúly fenntartása miatt egy nagyon megterhelő időszak. A keringési rendszert éri egy óriási nagy terhelés. Verejtékezéssel tudjuk csak biztosítani a hőegyensúlyt, ami viszont napokon keresztül az egészséges szervezetet is megviseli és tud problémákat okozni. Ami tartósan fennáll, és számítani lehet rá szélsőségesen a fejfájás, aztán emellett a vérnyomás ingadozása, a keringési rendszernek a rendellenessége, sokan panaszkodnak bágyadtságra, fáradtságra, dekoncentráltak, gyakoribb az ingerlékenység, ez már ugye a kialvatlanságnak, kifáradásnak a következménye. Amennyire lehet, próbálják pihentetni a szervezetet a nap folyamán is, és érdemes sok folyadékot fogyasztani. Nehezebben tud a szervezet hűteni 40 fokban, ezért fontos, hogy napi 3 és 3,5 liter folyadékot legalább megigyanak.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, ma elsősorban Muraszombatban és Muraszombat körzetében mérik a gyorshajtókat. Jó utat kívánok és biztonságos célba érést! 6 perccel 7:30 után a Jó Világ Van nevű zenekar fog nekünk hozni egy dalt, itt lesz Mohamed Fatima és hamarosan Bíró Csongor.
1: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.

már máshol lenni. Nem akarok már máshol lenni. Nem akarok már máshol lenni.

Halott pénz, Meringer Marcival, és az a Máshol című slágerük volt éppen 5 perccel 3:48 után. Egyre több európai strand jelenti be, hogy a hőség miatt ingyenessé teszi a helyi lakosoknak a strandok használatát délutánonként, amíg tart ez az intenzív hőhullám és a 40 fok, a nagy hőség miatt megnyitja a kapuit, hiszen így próbálnak hozzájárulni ahhoz, hogy mindenkinek legyen egy kis felfrissülés. Az időjárási körülményektől függően döntöttek abban nagyon sok európai országban, meg idehazai strandok, hogy augusztus 10-éig 17 és 20 óra között érintésmentesen strandolhatnak nagyon sokan a helyi strandokon. Érdemes tehát megnézni a közvetlen környezetben is, hogy van-e ilyen lehetőség erre, és hát nagyon sok helyütt egyébként lehet látni, kávézók teszik ki a közösségi platformokon, hogy egy frissítő vízre bárki bemehet térítésmentesen, és megpihenhet pár percig, illetve felfrissülhet. És ez egy nagyon jó kezdeményezés, amihez remélem, hogy egyre többen fognak majd csatlakozni. Ma is nagyon meleg lesz, aki teheti, valóban menjen vízpartra, de ott is óvatosan, és inkább keressék az árnyékos helyeket. Mi hűsítő zenékkel jövünk, így már is itt lesz a YouTube, aztán Galambos Péter, 8 órakor pedig jövünk a friss hírekkel.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Várható volt az Alkotmánybíróság döntése, amely lehetővé tette a Szlovénia fejlesztését szolgáló beavatkozási intézkedésekről szóló törvényre vonatkozó törvényhozási népszavazást, jelentette be Janez Janša kormányfő. Úgy értékelte, hogy az Alkotmánybíróság a baloldali politika okozta káros helyzetet védi. A döntéssel az Alkotmánybíróság megsemmisítette a parlament azon határozatát, amely szerint a Szlovénia fejlesztését szolgáló beavatkozási intézkedésekről szóló törvényre vonatkozó törvényhozási népszavazás nem megengedhető. Többek között kimondta, hogy ha a törvény olyan tartalommal is rendelkezik, amely nem vonatkozik olyan területekre, amelyekben nem megengedhető a népszavazás, és ez utóbbi hatályát tekintve nem képezi a törvény minimális részét, akkor összességében nem törvény az alkotmány 90. cikke értelmében. Ez határozza meg ugyanis, hogy mely területeken nem megengedhető a törvényhozási népszavazás. A rendkívüli kánikula miatt a NAV ügyfélszolgálatainak működése is változik a következő napokban Magyarországon. Augusztus 5-ig több helyszínen rövidített nyitvatartás lép életbe, ezért azoknak, akik személyesen szeretnének ügyet intézni, érdemes indulás előtt ellenőrizni az adott ügyfélszolgálat nyitvatartását, írja a 24.hu. A hőség és az energiabiztonsági intézkedések az államigazgatás működésére is hatással vannak. Azokon a munkahelyeken, ahol erre lehetőség van, otthoni munkavégzésre állnak át, a változások pedig a Nemzeti Adó és Vámhivatal ügyfélszolgálatait is érintik. A Magyar Posta több légkondicionálás nélküli postáján is rövidített nyitvatartást vezettek be, így Magyarország szerte több száz postafiók már délben bezár. A rendkívüli intézkedések célja a tartós hőség idején az energiafelhasználás csökkentése, valamint a dolgozók és az ügyfelek egészségének védelme. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában, emiatt pedig súlyos válság alakult ki Vajdaság vízgazdálkodásában. A térség vízellátása és a mezőgazdaság szempontjából kulcsfontosságú, a Duna-Tisza-Duna csatorna rendszert ugyanis kiszáradás fenyegeti. Vajdaság több településén, köztük Zomborban, Kulán és Verbászon a múlt héten rendkívüli helyzetet hirdettek. A tartományi kormány 270 millió dinárt különített el a sürgősségi intézkedésekre. A vízgazdálkodási rendszer az utóbbi több mint 100 év egyik legsúlyosabb hidrológiai helyzetével néz szembe, jelentette ki Dragan Glamočić, mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási miniszter. A tárcavezető közölte, a Duna vízszintje a szivattyú állomás eredeti tervezési szintje alá süllyedt, ezért sürgős intézkedésekre van szükség. Sport. Az Örmény Ararat ellen mérkőzik ma 18 órakor a Celje a Bajnokok Ligája kvalifikáció harmadik fordulójában. A Celje az Albán Ignácia ellen tudott győzni a második fordulóban, míg az Örmény csapat az ír Shamrock Rovers ellen bizonyult jobbnak. Győzelem esetén a svéd Mjálbi és a szlovák Slovan Bratislava közötti meccs nyertesével folytathatja a Celje a selejtező utolsó fordulójában.
2: Időjárás.
1: Ma is derült, meleg időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 32 és 38 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Domžale és Zadobrova között a főváros irányában. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 86 éves korában elhunyt Pennofer Mária Göntérházáról. Temetése augusztus 5-én szerdán, 11 órakor lesz a Göntérházi temetőben. Hamvait aznap 11 órától a helybeli halottas házban ravatalozzák fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 86 éves korában elhunyt Pennofer Mária Göntérházáról. Temetése augusztus 5-én szerdán, 11 órakor lesz a Göntérházi temetőben. Hamvait aznap 10 órától a helybeli halottas házban ravatalozzák fel.
2: Uravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Ez volt a parfüm, és a parfüm illatot Bogi hozta, Csemer Boglárka, 8 óra 12 perc van, kovaszkék jönnek, és egy csónakba fogunk most majd ülni, evezni együtt, aztán pedig érkezik a hét zeneszáma, de mindezek előtt egy gondolat a mai napra, és hogyha már nagyon elegük van ebből a kánikulából, akkor talán ez a kis gondolat segít abban, hogy szeretni tudjuk még a nyarat is. Cecília Ahern mondta, minden hónapnak, minden évszaknak megvan a maga szépsége, de a nyári a legélettelibb, legragyogóbb, legbüszkébb, legdrámaibb. Legyen ez a mai nap mottója, de ki is az a Cecília Ahern? Nos, ő írszármazású író, aki még nagyon fiatal, 1981-es születésű, de a nyárról ilyen gyönyörűen írt, és igen, talán ebben a hőségben is meg kell találni a nyárnak a szebbik oldalát.

Soha se félj, annyiszor elhangzott ebben a dalban, egyébként a 7 zene számát játszottuk az imént, és ne féljünk még ettől a pár naptól, hiszen együtt átvészeljük ezt a kánikulát is, de hogy egy maréknyi víz most mire képes, hát az életet tudja adni, és bizony a hideg vízre most szükség van. Nyilván nem a nagyon jeges hideg vízre, hiszen az hirtelen ebben a nagy melegben pont az ellenkezőjét váltja ki, mint amit szeretnénk, tehát a nagyon jeges, hideg folyadékkal is óvatosan, egyrészt ugye azonnal a torkunk reagál rá, a szervezetünk is azonnal izzadással válaszol, és hát sokkot kapunk tőle, hogyha egyébként a nagy melegben, amikor szinte úgy érezzük, hogy gőzöl a fejünk, annyira meleg van, hirtelen nagyon jeges, hideg folyadékkal próbáljuk hűteni magunkat. Elég egy ilyen enyhén, hideg, vízes borogatást alkalmazni, vagy akár belülről is ilyen módon hidratálni a szervezetet. Viszont jó szolgálatot tud tenni hirtelen, hogyha valaki rosszul érzi magát egy jégkocka a csuklón, vagy akár ugye a fültőhöz, ha hozzáérintjük, akkor frissít, vagy a halántéknál szintén segíthet abban, hogy elkerüljük a hőgutát, úgyhogy erre most érdemes nagyon odafigyelni. Illetve arra is, hogy ha már folyadékot fogyasztunk megfelelő mennyiségben, akkor bizony az izzadás során

távozott sókat is vissza kell pótolni, hiszen ez a mozgató rugója a szervezetünknek. A só pedig egy olyan alapfűszerünk, ami szinte biztos, hogy minden háztartásban szerencsére megtalálható, de nem csak ételek ízesítésére lehet használni, hanem számos más dologra is jó a háztartásban, de most pont arra, hogyha ételt készítenek, bár azt gondolom, hogy talán nagyon kevesen főznek most ilyen nagy melegben, hogy a lakás ne melegedjen túl, de ha mégis, akkor egyébként plusz sóhoz a szervezet pont azzal tud jutni, hogyha kicsit intenzívebben sózzuk az ételeket. De a konyhában a főzés mellett nagyon sok mindenre lehet használni, mert hogy ha főzés közben hagyma vagy fokhagyma szagú lesz a kezünk, akkor mossuk, dörzsöljük át alaposan egy kis só és ecet keverékével, és nagyon gyorsan segíti eltüntetni ezt a kellemes vagy kellemetlen illatot. A sajtokat például ebben a nagy melegben a penészedéstől tudjuk megóvni, hogyha sós vízbe áztatott konyharuvába csomagoljuk őket, és úgy tesszük be a hűtőbe, hát erre is képes. De a fürdőszobában is lehet nagyon jól használni, lefolyóba heti egy alkalommal, megsózott forró vizet öntünk, akkor nem lesznek kellemetlen szagúak, és hát ebben a melegben szintén ez egy nagyon jó óvintézkedés tud lenni. A fa felületekről is el lehet távolítani, például a foltokat, ha a szénsavas víz és só keverékével takarítjuk a hűtőszekrény belsejét, akkor ott is a kellemetlen szagokat így módon el lehet űzni. A résztárgyakat a sóliszt ecet keveréke újra fényessé teszi. Egyébként régi bevált szokás, hogy ablakpárkányra, küszöbre egy kevés sót szoktak régen szórni, és akkor nem jönnek be a hangyák a házba. De például régen én emlékszem arra, hogy az édesanyám is a vágott virágok vízébe mindig tett sót, mert tovább maradnak frissek. Úgyhogy érdemes használni nagyon sok területen a sót, de most leginkább az elveszített só mennyiséget kell visszapótolni ebben a nagyon meleg kánikulai időben, úgyhogy nyugodtan lehet most egy kicsit bátrabban bánni az ételeknél is a sózással. Nem baj, ha egy kicsit sósabb az íz a szervezetnek, erre most szüksége van. Mi pedig ízesítjük tovább a délelőttjüket, Jules Lagerével jön a Standing Still, 8:24 van.

8 óra 28 perc van Európa lángokban, hogyha a híreket nézzük, hiszen 2026 úgy tűnik, hogy az erdőtűzek rekordéve lehet a mostani állás szerint, hiszen a 2026-os tűzszezon már július végére rendkívüli méreteket öltött egész Európában. Elsősorban ugye Portugáliában, Görögországban, Spanyolországban, az olaszoknál, Franciaországban alakult ki óriási vegetáció tűz, amely sajnos számos halálos áldozatot is követelt, és hát több százezer embert kényszerített arra, hogy elhagyja az otthonát. Mindezt nem egy elszigetelt természeti katasztrófaként, hanem bizony az emberi eredetű klímaváltozás egyre látványosabb következményeként kell értelmezni. A klímaváltozás, a biológiai sokféleség csökkenése, de említhetnénk a vízhiányt, talajok állapotának romlását, a vidék elnéptelenedését, az energiabiztonság problémáit, ezek együtt kölcsönösen erősítik egymást, és ez az összetett helyzetet nevezik most a szakemberek polikrízisnek, ebben vagyunk benne. A gyakori hőhullámok, a hosszabb aszályok, a növényzet kiszáradása, a tájhasználat változásai együtt egyre kedvezőbb feltételeket teremt arra, hogy nagy kiterjedésű úgynevezett vegetáció tüzek jöjjenek létre. A tüzek ezért nem csupán természeti katasztrófák, hanem egyszerre jelzik azt is, hogy tovább súlyosbodott az éghajlati, ökológiai, egészségügyi és társadalmi válság. Az elmúlt években Európa egyre több térségében váltak és válnak kézzelfoghatóvá a klímaváltozásnak a következményei. Ugye az idei 2026-os események egyben jelzik azt is, hogy a nagy vegetáció tüzek veszélye egyre kevésbé korlátozódik csak a mediterrán térségre, Nyugat-Közép- és Észak-Európában is hosszú távú, átlagnál jóval súlyosabb tűzszezon alakult ki. És hát a tüzek gyors terjedését, ugye a hosszantartó csapadékhiány, az ismétlődő hőhullámok, az alacsony talaj, biomassza nedvesség, és egyes térségekben az erős szél együttesen segítette. Tehát eljutottunk oda, hogy kulcsfontosságú nekünk, hétköznapi embereknek is felismernünk, hogy a pusztító vegetáció tüzek ellen nem csak akkor tehetünk, hogyha már felcsaptak a lángok, és mondjuk tüzet kell oltani, hanem már ezt megelőzően is. Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk mindenre. Egyetlen egy parázsló cigaretta csík hektárakat égethet fel, hogyha azt mondják, hogy a szabadban nem szabad tüzet gyújtani, tűzrakó helyeken sem, tehát szalonnát sütni, akkor ezt igenis be kell tartani, alkalmazkodni kell az elvárásokhoz. A megelőzés a legfontosabb, és ennek egyik alapja bizony az, hogy mindezeket csökkentsük mi magunk is. És hát nyilván most a locsolás nem egy opció arra, hogy a kertünket zölden tartsuk, de arra igen, hogy például feleslegesen ne pazaroljuk a vizet, mert arra lehet, hogy máshol és máskor lesz szükség. Nagyon fontos, hogy az élőhelyeket, ahogy régen is kaszálni kell, legeltetni kell, aztán nagyon fontos, hogy ne fákat értsünk, hanem ültessünk. Tehát minél több zöldre van szükség, erdősíteni kell, hogy ezt a fajta klímaváltozást megfékezzük, mert amíg ugye nagy területeken van erdő, addig a levegő hőmérséklete is alacsonyabb. Akinek van a kertjében nagy kiterjedésű zöld lombozatú fa, az tudja, hogy az alatt nagyjából 10 fokkal hűvösebb van, mint hogyha kimegyünk a napra. Ennyire egyszerű a történet. Tehát nem kivágni kell a fákat, hanem ültetni, és minél többet, nagyobb területen. Ugye sokat teszünk a környezetünk ellen, például rengeteg sok légkondicionáló berendezéssel, ami lehet, hogy a belső tereket hűti, de kint a levegőt meg fűti, és jó néhány fokkal. Aztán nagyon sok ugye a térkövezett udvar, ami szintén emeli a hőmérsékletet, és ott gyakorlatilag elviselhetetlen a forróság. Szóval a cél közös, mégpedig az, hogy mondjuk a következő nyarak ne legyenek ennyire melegek, hogy ne kelljen szenvednünk a 40-42 foktól. Ugye hajnalban 17 fok volt, és mi még szerencsések vagyunk, mert itt frissül a levegő, de van, ahol egyáltalán nem. Például bent a nagyvárosokban, ott éjszaka 25-26 fokot mutatnak a hőmérsékletet,
hőmérők. Hát 17 fokról indultunk, most 3,5 perccel vagyunk fél 9 után, és itt lent van 24 fok van.

Katinka énekelt, ez volt a Bármit megadnék című dala 7 perccel fél 9 után. Hoztam egy kis finomságot, amit érdemes elkészíteni. Mondjuk ehhez be kell kapcsolni a sütőt, aztán ezt majd mindenki meggondolja, hogy ebben a nagy melegben hajlandó-e rá vagy sem. De hát főzni kell, meg enni is szokták mondani, és hogyha a spenóta fetával találkozik, az egy nagyon jó kombináció. Ráadásul, hogyha ezt tekes formájában készítjük el, akkor az akár mondjuk reggelire, 10 óraira, ebédkiegészítésnek is jó, de akár vacsorára is. Nasolnivalónak, vagy tényleg egy napközbeni gyors étkezés kiegészítőnek. A spenótos fetás verzió azért jó, mert nyári időszakban ennek van egy ilyen kellemes ízvilága, amit a szervezetünk is könnyebben tolerál. Ilyenkor nem igazán vágyunk a nagyon édes ételekre, illetve kiegészítőkre. Hogyha elkészítik ezt a fetás, spenótos tekercset, akkor ebből az összetevőből, amit mondok, nagyjából 30 darab készül, ami egy egész családnak elegendő. Kell hozzá 2 evőkanál olívaolaj, 8 gereszt fokhagyma, 20 dekagram bébi spenót, egy csokor petrezselyem, egy kápia paprika, só bors, egy tömlős sajt, ami 10 dekás, 20 deka fetasajt, és egy csomag leveles tészta, élesztős, valamint egy darab tojás majd végén a kenéshez. A spenótos fetás tekercs töltelékéhez egy serpenyőben közepes hőmérsékleten felmelegítjük, felhevítjük az olajat, megfuttatjuk rajta a szeletelt fokhagymát, ez 1-2 perc, hogy ne legyen keserű, rázódítjuk a spenót leveleket, 2 perc pirítással megfonnyasztjuk őket, közben hozzáadjuk a finomra vágott petrezselymet és a nagyjából fél centis kockákra vágott paprikát, sózzuk, borsozzuk, majd ezt félretesszük. A tömlős sajtot egy kisebb tálban kikeverjük a fetasajttal, majd megkenjük vele a kicsomagolt leveles tésztánkat. Egyenletesen eloszlatjuk rajta a spenótos ragut, aztán a hosszabbik oldalától indulunk, és szorosan szépen feltekerjük. Az élesztéseknél kissé érdemes összecsípkedni a tésztát, hogy ne nyíljon ki majd sütés közben. Betesszük 10 percre a fagyasztóba, mert hogy úgy könnyebb lesz majd szeletelni, és nagyjából 1 centis szeletekre vágjuk. Zsírpapírral, sütőpapírral bélelt tepsire sorakoztatjuk ezeket a tekercseket, nagyjából 2 centis távolságot tartva, mert majd nőni fog. Lekenjük a tetejüket felvert tojással, és betesszük 190 fokra melegített sütőbe, mindössze 15 perc, és ez a lényeg, hogy csak 15 percig fog menni a sütő. Sütés után érdemes egy kicsit hűlni hagyni, hogy ne égessük meg vele a szánkat. Egyébként nagyon finom, nagyon laktató, és egy különleges, ráadásul nagyon gyorsan elkészíthető finomság, próbálják ki. A folytatásban jövünk jó kis zenékkel, Frere Iskarcsival, a Follow the Flow-val, és hamarosan itt lesz Benson Boone is.

Hoztam egy kis olvasnivalót is. Nem olyan régen jelent meg ez a kötet, és Huszti Gergely legújabb regényéről van szó. Az a címe, hogy Adria csillaga, és egy nagyon különleges kiadásban jelent meg. 1913 Nagykanizsa. A különc és álmodozó dalma nem találja helyét a Gutmann családban, mióta Iker húga évekkel azelőtt odaveszett egy tragikus balesetben. Irítséggel, vegyes megvetéssel figyeli, ahogy búgó hangú nővére játszadozik a vagyonos kérőkkel. Miután Krisztina egyiküknek mégis igent mond, az eljegyzés reggelén hűlt helyét találják. Pár hét múlva egy feladó nélküli képeslap érkezik a festői Adriáról, aminek rejtélyét egyedül Dalma képes megfejteni. Nővére nyomába ered, eljut Bécsbe, majd Abbáziába, és közben pletykás szakácsnők, csibész, sörös legények, erkölcsös lányfuttatók és élveteg arisztokraták között vezet az útja. De vajon milyen áldozatra lesz képes azért, akit esküt ellenségének tart? Ahol a monarchia előkelőségei nappal a Lungomárén parádéznak és éjjel spiritista szeánszokra járnak, egy lány a szenvedélyt hajszolja, egy másik pedig a bizonyságot, hogy a halál nem végső búcsú, csupán egy új kezdet. Az Úri lányok az Adrián sorozat új kötete, az utolsó békeév hangulatát, minden ízében megidéző regény, mely a letűnt aranykor napsütötte díszletei között azoknak is emléket állít, akik az árnyékos oltalon éltek. Egyébként ötcsillagos a regény, ajánljuk mindenkinek, Huszti Gergely a szerző, a könyv címe Adria csillaga. Keressék, olvassák!

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovas bemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.si.
2: Yeah.

0: a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Szlovéniában mától drágult a dízel és a fűtőolaj, a 95-ös benzin ára viszont csökkent az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli töltőállomásokon, közölte az Energiaügyi és Infrastrukturális Minisztérium. A 95-ös benzin literenkénti szabályozott ára 2 centtel lett olcsóbb, és 1,58 € mérséklődött. A dízel literje 5,4 centtel 1,88 € emelkedett, a fűtőolaj pedig 5,8 centtel lett drágább, és 1,49 € lehet vásárolni éjféltől. Az új árak augusztus 10-éig maradnak érvényben. Az üzemanyag árak emelkedésének mérséklése érdekében azonban a kormány a közelmúltban 2 hónapra befagyasztotta az energiahatékonysági hozzájárulás és a széndioxid kibocsátású levegőszennyezés utáni környezetvédelmi adó megfizetését a benzin, a dízel és az extra könnyű fűtőolaj esetében. A kormány úgy döntött, hogy engedélyt kér az Európai Bizottságtól a jövedéki adók ideiglenes csökkentésére a jelenleg megengedett minimum alá. 3 évvel ezelőtt, 2023. augusztus 4-én a rendkívüli esőzések következményei az ország történetének legsúlyosabb áradásait okozták. 212 településből 183-at érintett a katasztrófa, és a következmények mindegyikét még nem szüntették meg. A helyreállítási program keretében az állam által finanszírozott nagyobb projektek közül jelenleg abszolút prioritást élveznek azok, amelyek a véglegesen elköltözni kényszerülő lakosok számára biztosítják a szükséges pótló ingatlanok építését. Ezek között vannak a közgazdasági infrastruktúra kiépítéséhez szükséges projektek is. A természeti katasztrófák esetén azonnali beavatkozásra szánt a községeknek közvetlen támogatást nyújtó külön alap létrehozásával kapcsolatban rámutattak, hogy a finanszírozási rendszer javítására és a sürgősségi intézkedések végrehajtására vonatkozó különböző lehetőségeket vizsgálják. Víztakarékosságra szólította fel a horvátországi Krk városa és a Sziget 6 önkormányzata a lakosságot, a vállalkozásokat, valamint a turistákat, mert a tartós aszály következtében az elmúlt 4 évtized egyik legalacsonyabb vízszintjét mérték a helyi vízbázisokon. Az önkormányzatok arra kérik a fogyasztókat, hogy a nyár végéig fogják vissza a mezőgazdasági területek, kertek, pázsitok és egyéb zöld felületek öntözését, korlátozzák a medencék feltöltését, és mellőzzék az ivóvíz minden indokolatlan felhasználását. A vízhiányt elsősorban a téli és tavaszi csapadék elmaradása okozza. Az idén mintegy 30%-kal kevesebb eső esett a szokásosnál. Március és július között 223 liter csapadék hullott négyzetméterenként, szemben az ilyenkor megszokott mintegy 450 literrel. Zadárban és környékén is víztakarékossági intézkedéseket vezettek be a tartós aszály és a megnövekedett nyári fogyasztás miatt. Sport. Gulácsi Péter 11 év után távozott az RB Leipzigtől és a spanyol élvonalbeli Villarrealhoz igazolt. Sajtóhírek szerint az 58-szoros válogatott kapus 2 évre írt alá, és a hispán alakulat 1 millió eurót fizet érte. Gulácsi több mint egy évtized alatt összesen 362 mérkőzést játszott a lipcsei csapat mezében.
1: Időjárás.
2: Ma is derült, meleg időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 32 és 38 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Domžale és Zadobrova között a főváros irányában, a tenger melléki strádán pedig Raubar Komanda és Posztojna között Koper felé.
0: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.

témával. Martin Garrix energikus produceri megközelítése friss, korszerű pop hangzást kölcsönöz a Fireflies-nak, miközben megőrzi a YouTube védjegyének számító zenei elemeket, köztük The Age azonnal felismerhető gitárjátékát és Bono vokáljának inspiráló stílusát. A dal premierje július 17-én volt a Tomorrowland Fesztiválon, Martin Garrix szettje alatt, ahol a közönség legnagyobb meglepetésére The Age is csatlakozott hozzá a színpadon. Bár most először dolgozott együtt Martin Garrix-el a YouTube mind a négy tagja, kapcsolatuk korán sem új keletű, hiszen a producer közreműködött az áprilisban megjelent dalukban, és 2019-ben is dolgoztak már együtt Bonoval, például az UEFA labdarúgó Európa-bajnokság hivatalos himnuszán. Most azonban először egy közös dallal rukkoltak elő, jön Martin Garrix és a YouTube, ez pedig nem más, mint a Fireflies.

0: Ez volt a Happy Gang, jön mindjárt a Republik, és aztán apró hirdetés rovattal folytatjuk a mai délelőttöt. 10 órakor jövünk friss hírekkel, és hogyha sikerül összehozni, akkor talán a következő órában beszélhetünk az Őrség daláról, amely tegnap debütált, és ennek van egy apropója, mégpedig a hétvégi értéktár program, ugyanis az Őrségben egy fantasztikus kezdeményezés indult el 3 évvel ezelőtt, összefogni valamennyi őrségi települést. Az értéknapnak pont ez a mottója is, kitárul a szeres világ, és ez, hogy mit jelent 2026-ban, arról reményeink szerint talán majd a megálmodó és ennek a dalnak a szövegírója mesélni fog. 11 óra után pedig kedlévén, és mivel ugye ma augusztus 4-e van a hónap első kedje, a kertész válaszol. Jobbágy Klára a műsor házigazdája, és itt lesz a stúdióban állandó szakértőnk, Salamon János, kertészmérnök, aki segít abban, hogy a hőség meg a nyári időszakban eligazodjunk, hogy mit, hogyan kell tennünk a kertben, a szőlőben, a veteményesben, a gyümölcsösben. Hát azt gondolom, hogy most ez a rendkívüli meleg hozott bőségesen problémát, úgyhogy bátran forduljanak a szakemberhez. A műsor ideje alatt hívhatóak vagyunk, és ezért is jött létre egyébként ez a műsor, hogy ne a házigazda, műsorvezető és a vendég beszélgesse, hanem önök kérdezzenek, és tényleg olyan problémákkal tudjunk foglalkozni, amely sokakat, illetve önöket érintett. Kertész válaszol 11 óra után itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Délután 3 órakor pedig jelentkezik a keddi hírmagazin 2 témával. A Lendvakösségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség támogatási felhívására 17 egyesület, illetve civil szervezet nyújtott be kérelmet. A pályázat célja a Lendva községben működő magyar nemzetiségi programokat kivitelező szervezetek anyagi támogatása, ami nagymértékben hozzájárul a magyar közösség önazonosságának megőrzéséhez, fejlesztéséhez, erősítéséhez. Idén 16 egyesületnek hagyták jóvá a támogatást, a költségvetésben ehhez 12 ezer eurót különítettek el. Mindenről Fehér Ilona szól majd részletesen. És beszámolunk arról is, hogy lakossági panaszok és természetvédelmi aggályok kísérik a Ledava patakon zajló medertisztítási munkálatokat. A szlovén vízügyi igazgatóság muraszombati kirendeltsége által végzett karbantartás során szinte a teljes partmenti vegetációt eltávolították Lendva és Hármas Malom között. A civilek és a természetvédők szerint a durva beavatkozás sérti a természetvédelmi és halászati törvényeket. Múlt héten ugye a szlovén vízügyi igazgatósághoz fordultunk, ezúttal pedig a szlovén természetvédelmi intézet nyilatkozatát ismertetjük. Ennek most is Szabó Szuzi járt utána. Ez a két téma, tehát délután 3-kor a terepjáróban. Tartsanak velünk, hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót. Jövünk a Republikkal, ahogy megígértem, és aztán természetesen majd az apró hirdetés rovatot is elindítjuk.
1: Egy kicsit még velem, egy kicsit még, szeress most úgy.

0: óta nem fér el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: És már is elindult az apró hirdetés rovatunk, ami azt jelenti, hogy innentől hívhatóak vagyunk, a következő negyed órában várjuk hirdetéseiket, telefonszámaink 575 17 18 és 575 17 19. Érkezettem jó néhány e-mailben, messengerben, úgyhogy ezzel el is indítjuk. Lentiből olcsón elvéhető 200 darab tetőcserép és nagyobb mennyiségű lenszőttes, illetve lenszőttesből készült gabona vagy takarmány tárolására is alkalmas zsák. A következő mobil számon lehet érdeklődni: 00 36 70 932 74 75-ös. Aztán Warburg 1981-es évjáratú, 45 ezer kilométerrel megkímélt állapotban első tulajdonostól, motorhibásan eladó. A telefonszám 00 36 30 519 56 11-es.

Eladó lentében két darab 70 literes, 5 darab 120 literes, 3 darab 220 literes cefre hordó, egy kisméretű üst, pálinkás üveg, ami 25 literes, mini szőlődarálót árulnak, és 5 darab 40 centi átmérőjű körfűrészlapot. Valamint lenne egy Skoda Octavia 2003-as évjáratú személyautó megkímélt, a korához képest tökéletes állapotban lévő gépjármű. Mondok egy telefonszámot is, 00 36 30 560 66 91-es. Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető területet árulnak. Az információs telefonszám 00 36 30 314 71 58.

Ingyen elvéhető kis cica zalalövőről a hívható telefonszám 00 36 30 454 27 76-os. Aztán eladó egy 2001-es évjáratú Volvo S60-as javításra vagy alkatrésznek árulják, benzines egyébként a gépjármű, a karosszéria rozsdamentes jó állapotú, a motor alapvetően rendben van, azonban az olajszivattyú túlmelegszik, ezért az autó jelenleg úgymond nem üzemképes javításra szorul. Ki van vonva átmenetileg a forgalomból, tehát nincs biztosítása, nincs forgalmi engedélye ármegegyezés szerint, és mondom a telefonszámot is, 031 442 770.

régi motorokat, autókat vásárolnának, az ajánlatokat a következő mobilszámra várják: 0036 30 553 77 66. Eladó különböző borfajta, több is: olasz Riesling, Sauvignon, Chardonnay és sárga muskotáj. A telefonszám, ahol lehet érdeklődni, 040 815 810.

0: Van telefonálunk is, üdvözlöm az apró hirdetőt, jó napot kívánok!
1: Mondhatom?
0: Igen.
1: Fürtojás eladó, illetve folyamatosan rendelhető.
0: Tehát fürtojás eladó.
1: Eladó, illetve folyamatosan rendelhető.
0: Igen.
1: Mondom a telefonszámot, 0630.
0: Igen.
1: 58. 905.
0: És helyileg...
1: És ez lenti környékén.
0: És lenti környékén, rendben. Köszönöm szépen, hogy nálunk hirdetett. Szép napot kívánok, minden jót, viszont hallást. Lenti környékén eladó fürty tojás, és folyamatosan rendelhető is, a telefonszám 00 36 30 58 65 905-ös. Aztán Dobriban eladó háromszobás összkomfortos családi ház, központi fűtéssel, két garázssal, nagy udvarral, saját kúttal. További információ a következő mobilszámon kapható: 00 36 30 364 29 33. És van telefonunk is, telefonálunk is. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Csukolom, hirdetni szeretnék.
0: Igen.
2: Paradicsom étkezési és befőzési.
0: Igen.
2: És 600-as szalagfűrész eladó.
0: És 600-as szalagfűrész, igen.
2: Telefonszám 70-es.
0: Igen.
2: 466.
0: 466?
2: Igen.
0: Jó.
2: 7242.
0: 7242, és helyileg hol árulja?
2: Letenye környék.
0: Letenye környékén, rendben. Köszönöm szépen. Szép napot önnek is, minden jót. Tehát Letenye környékén eladó nagyobb mennyiségben paradicsom, befőzésre való, meg étkezési is, és ugyanitt árulnak egy 600-as szalagfűrészt. A telefonszám 00 36 70 466 72 42.

0: Van még egy hirdetőnk, üdvözlöment is, jó napot kívánok!
1: Napot kívánok, hirdetni szeretnék!
0: Igen.
1: Eladó lenne egy Toyota Yaris.
0: Egy Toyota Yaris.
1: 21 ezer kilométerrel.
0: Igen.
1: Mozgáskorlátozott embertől.
0: Igen.
1: Mondom az elérhetőséget.
0: Igen.
1: 84-es körzet.
0: Igen.
1: 553.
0: 553.
1: 645.
0: És helyileg ez hol van?
1: Siófokon.
0: Siófokon, rendben, köszönjük.
1: Köszönöm
0: szépen.
1: Köszönöm szépen, kedves.
0: Hogy nálunk hirdetett, legyen szép napja, minden jót, viszont hallásra. Tehát Siófokon eladó, mozgáskorlátozott tulajdonostól egy Toyota Yaris 21 ezer kilométerrel. További információt kapnak és érdeklődhetnek a következő vezetékes telefonszámon 0036 84 553 645.

Van még hirdetésünk, amely szerint Alko önjáró fűnyíró, fűösszeszedő eladó, valamint 40 literes egyfázisú kompresszort árulnak teljes felszereléssel. A hívható telefonszám 00 3630 897 5384. Aztán egy idős hölgy fiatal kutyussal keres segítséget a házi munkavégzésben. A hölgy önellátó, az ételkészítésben és a lakás alapvető takarításában van szüksége segítségre. A gondozás Lendván, a hölgy otthonában történik, vasárnap estétől péntek délutánig. Elvárás az idősekhez és az állatokhoz való kedves viszony. További információért hívják a következő telefonszámot: 041 296 279.

Nagykanizsán eladó piros Suzuki Flash 1000 köbcentis, 2012-es évjáratú megkímélt állapotban, újszerű állapotban, klímával rendelkezik, irányára 1.450.000 forint, a telefonszám pedig 00 36 30 357 25 77-es. Petesházán eladó nagyobb mennyiségű paradicsom, a telefonszám 031 434 678.

4 perccel vagyunk most, 3:45 után, ehhez volt a délelőtti apró hirdetés savatunk, természetesen hirdetni tudnak ma is, hiszen délután 2:45-kor lesz még apró hirdetés savatunk, illetve a héten még a csütörtök az apró hirdetős nap itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Mindaz, amit az imént hallhattak, azok a hirdetések felelhetők a honlapunkon, honlap címünk változatlan, www.mmr.si, keressenek ránk, jó böngészést az apró hirdetések között, közben pedig jó rádiózást a Muravidéki Magyar Rádióval. Hamarosan Tomi jön és a Valmár, itt lesz a Mothfield, aztán a Cranberries, és 10 órakor jövünk majd az aktuális friss hírekkel.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. A Száva alacsony vízhozama és magas vízhőmérséklete miatt a következő napokban korlátozhatják a Körsko atomerőmű termelését, végső esetben pedig az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, közölte az üzemeltető. A környezetvédelmi előírások szerint a Száva napi átlaghőmérséklete a brezsicei vízerőmű alatti teljes elkeveredési ponton nem haladhatja meg a 28 Celsius fokot. A folyóvízének napi átlagos felmelegedése pedig legfeljebb 3 Celsius fok lehet. A vállalat hangsúlyozta, az erőmű működését továbbra is az időjárása is és vízügyi viszonyokhoz igazítják, az előírt környezetvédelmi határérték betartása mellett. A hűtőtornyok üzemeltetése növeli az erőmű energiafelhasználását, a melegebb hűtővíz pedig rontja a termelés hatékonyságát. Alexander Mervár, az LSZ vezérigazgatója elmondta, azt javasolják, hogy végső esetben az atomerőmű átmeneti felmentést kaphasson egyes környezetvédelmi kötelezettségek alól. Az Európai Bizottság elnöke a határok védelmének megerősítését és Marokkó fokozottabb támogatását kérte a spanyol kormányfőtől. Ursula von der Leyen levélben fordult Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökhöz, amelyben kiemelte az illegális migráció elleni fellépés fontosságát. A brüsszeli testület vezetője megerősítette, hogy az Európai Unió továbbra is támogatást nyújt Spanyolországnak a migrációs nyomás kezelében. A The Straight Times szerint a bizottsági elnök hangsúlyozta, a meglévő intézkedéseken túl további határozott lépésekre van szükség a térségben. A Spanyolországgal való együttműködés keretében különösen a Ceutát és Melillát érintő ügyekben megerősíthetnénk a határőrizeti korai előrejelző rendszereket, emellett javíthatnánk a Marokkónak nyújtott technikai és pénzügyi támogatást, fogalmazott levelében Ursula von der Leyen. Már negyedik napja küzdenek a tűzoltók a görög fővárostól északnyugatra tomboló erdőtűzzel. A kiszámíthatatlan és erős széllökések miatt a lángok lakóházakat, fenyveseket, valamint több ezer hektár mezőgazdasági területet emésztettek fel. A veszedelmes helyzet miatt a hatóságok szárazföldön és a tengeren keresztül is kénytelenek voltak evakuálni a helyi lakosokat. Hétfőn több mint 400 tűzoltó és 21 légi jármű bevetésével próbálták megfékezni a lángokat Kandili és Agyaszkepi térségeiben, miközben sűrű fekete füst és vörös lángok borították be a fenyőerdőket. A tűzoltóság nehéz gépekkel próbált védősávokat kialakítani a lakóházak védelmében, írta a The Straight Times. A rekord erősségű hőhullámok és a csapadékhiány miatt idén nyáron Európa szerte erdőtüzek pusztítanak. Görögországban a tűzszezon korábban viszonylag enyhének számított a helyi átlaghoz képest. Sport. Az ötszörös Tour de France győztes Tadej Pogácsár indul az augusztus 22-én rajtoló Vuelta a España országúti kerékpáros körversenyen, számolt be a 27 éves világbajnok csapata, az UAE Team Emirates. Pogácsár 7 év után tér vissza a spanyol 3 hetes viadalra. A Vuelta az egyetlen hiányzó 3 hetes siker Pogácsár számára.
2: Időjárás.
1: Ma is derült, meleg időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 32 és 38 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Baleset miatt akadozik a muravidéki autóút forgalma Cerkvenyák és Szvéti Jurijobs Csaunici között Lendva irányában. A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek egyéb fennakadást, estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Domžale és Zadobrova között a főváros irányában, a tenger melléki strádán pedig Raubar Komanda és Posztojna között Koper felé.
0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

Egy igazi nyári dalocska Harubi Harlemtől, és hát nyár van, nem is akármilyen nyár, kánikula, már most 29 fokot mutatnak a hőmérők, 2 perccel vagyunk 10:45 után, és ígértem, hogy egy picit ellátogatunk az Őrség kapujára, Szattára, ahol hétvégén egy nagyszabású program lehetőséget lehet akár kihasználni önöknek is, mert hogy ez egy ingyenesen látogatható olyan program, ami összefogja a 17 őrségi falvakat, és ez

0: is válasz. Ebből a dalból most csak ennyit mutattunk, de van apropója, hamarosan megismerhetik majd teljes terjedelmében az Őrség dalát, hiszen vannak olyan kis települések, amelyek az év nagy részében a csendre és a nyugalomra helyezik a hangsúlyt, aztán eljön az a pillanat, amikor a legszebb értékeiket mutatják meg a világnak. Ilyen az őrségi Szatta is, amely idén, augusztus 8-án szombaton délután 1 órától ad otthont a 3. őrségi érték és hagyományőrző napnak. Egy délután, ahol a helyi termelők portékái mellett felcsendül a falu számára rendkívül fontos Őrség dala is. A vonal túlsó végén Markó Viktória főszervező van velünk, akivel reményeink szerint bepillanthatunk egy picit a kulisszák mögé. Üdvözöllek, Viktória!
1: Sziasztok, köszönöm szépen a lehetőséget!
0: Én köszönöm, hogy szakítottál időt ránk, hiszen most valószínűleg már a hajrában van ez a rendezvény. Ugye az értéknap mottója kitárul a szeres világ. Ez egészen pontosan mit jelent idén 2026-ban?
1: Idén, mint az elmúlt években is szeretnénk ezen az értéknapon egy szeletet, bepillantást nyújtani az őrségbe a hozzánk látogatóknak. Tehát szeretnénk azt, hogy az ide látogatók megismerjék egy kicsit az őrség.

0: Megismerjék azt, hogy mi miért szeretjük, és miért vagyunk rá büszkék. Ezen a napon hagyományőrzők, civil szervezetek, a helyi mesterségek éltetői és őrzői vesznek nálunk részt, amatőr fellépők, akik mind színesítik ezt a programot, és lényegében, amit nekünk az őrség jelent, azt szeretnénk átadni ezen a napon is mindenkinek.
1: Hogyan született meg anno 3 évvel ezelőtt ennek a rendezvénynek az ötlete, és hosszú távon tulajdonképpen mi a cél ezzel?
0: Szeretünk volna igazából egy olyan napot létrehozni, ahol az egész őrség jelent van. Tehát az őrségi települések, és ezek, akik az őrséget éltetik és őrzik. Tehát egy napot, amikor mindenki ott van, amikor mindenki jól érzi magát egy nagy közösségként, mert magunk ugye egyedül vagyunk, de együtt valóban egy nagy közösséget alkotunk. Tehát szerettük volna, hogy ez így éljen, és tovább tudjon örökölni a gyermekeinknek és az unokáinknak is.
1: Tehát akkor nem titkolt szándék, ugye a hagyományőrzés mellett egyfajta szélesebb közösségépítés. Hogyha őrségről beszélünk, igen, vagy szattáról és hagyományokról, akkor mi az, amit feltétlenül szeretne ez a rendezvény átörökíteni a fiatalabb generációnak?
0: Szerintem leginkább a közösségben élésnek a fontosságát és a varázsát. És az őrségi hagyományoknak az ápolását és a továbbéltetését.
1: A közvetlen környékről érkeznek a bemutatkozó kézművesek, őstermelők?
0: Igen,
1: vagy
0: az őrségi,
1: vagy esetleg távolabbról is most már érkeznek, vagy fogad ez a rendezvény kiállítókat?
0: Legelső körben az őrségi települések, tehát ők hozzák a saját kiállítóikat, az értékeiket és a büszkeségeiket. Szokott lenni vendégtelepülésünk is, a tavalyi évben Lovászi volt, ugye, akik nem őrségi települések, viszont olyan kulturális élettel és értékkel rendelkeznek, hogy szerettünk volna ezt is megmutatni, de első körben ezek az őrségi települések adják a napnak a lüktetését lényegében.
1: Az előző évhez képest az idei milyen újdonságokat hoz be esetleg?
0: A idén elkészült az őrség dala. Ez lesz az első számú újdonság, aminek a szövegét én írtam, a zenéjét pedig a Srot Péter szerezte és zenésítette meg, és adja elő a dalt. Ő kőszegi származású énekes. Szerettük volna, hogyha az őrségnek olyan dala születik, amit mindenki sajátjának érezhet. Ezért született meg lényegében az őrség dala, hogy mind a 16 falunak az összetartozását mutassa meg, és azt, ami bennünket összeköt. Ehhez született egy őrségi imásfilm is. Ezzel igazából nem egy reklámfilmet szerettünk volna forgatni, hanem egy érzést megmutatni, hogy milyen az őrség, ahogyan együtt élnek benne az emberek, amikor a tudás az generációról generációra száll, és hogy mit jelent nekünk valóban az őrség és a szeres világ, egy kicsit ilyen fantázia névvel és kivogatóbb névvel ellátva kitárult a szeres világ egy napra egy szattai vendégháznak az udvarában, ahova az őrség embereit hívtuk, kosárfonót, fazekast, az őrség mesemondóját, a volt szövés, fonás, rétes, nyújtás. Tehát lényegében mindenki ezekről az őrségi településekről hozzátett valamit, vagy ilyen tudást a hagyományápolással, vagy pedig a jelenlétét, ami ugye éppen annyira fontos volt, mint minden más. Tehát, hogy valóban egy napot eltöltsünk együtt, és hogy ehhez a dalhoz, ami igazából a közösségről szól, és az őrségnek a szeretetéről, és az otthon érzéséről valóban egy olyan imásfilm tudjon születni, ami talán a legjobban megmutatja ezt, hogy nem a tájat vesszük alapul, mert az már rengeteg készült az őrségről, és csodaszépek, viszont itt az embert szerettünk volna középpontba helyezni, azokat, akik éltetik ezt a vidéket, és vigyáznak rá, és és akik miatt ilyen az őrség, amilyen.
1: Ugye tegnap debütált a dal, meg maga az imásfilm is hivatalosan. Ez mindössze 3 perc. Hogy érzed, Viktória, ez a 3 percnyi kisfilm, vagy ez a 3 perces dalocska mennyire tudja átadni, hát nem csak az őrségi embereknek, hanem azoknak is, akik mondjuk nem az őrségben élnek, hogy milyen az őrségi lélek, illetve milyen ez a közösség? Sikerült szerinted ebbe a 3 percbe mindent belesűríteni?
0: Én bízom benne, hogy sikerült. Nyilván rengeteg gyönyörű és értékes felvétel is született, amiket nem tudtunk a 3 percbe betenni, tehát valószínűleg erről majd lehet, hogy egy hosszabb verzió is fog a jövőben születni, de remélem, hogy a dal mindent elmond annak, aki hallgatja, annak is, aki az őrségből született, vagy innen kötődik, vagy az őrség szerelmese, tehát remélem mindenki tud vele azonosulni, és próbáltunk a filmbe is, hogy mindenki tudjon benne szerepelni, de nagyon nehéz volt. Tehát 3 percben nagyon nehéz volt ezeket besűríteni. Reméljük, hogy sikerült.
1: Ugye 17 őrségi településről beszélünk. Nehéz összefogni a 17 őrségi települést, akár egy ilyen napra, vagy akár az év folyamán bármilyen más rendezvény kapcsán, hiszen itt pont az a lényeg, hogy az őrség az egy lélekként, egy szívként lüktessen.
0: Szerintem évről évre könnyebb. Tehát most már sokan, először első éven mindenkinek egy rendezvény új, szerintem. Tehát most viszont már, ahogyan eltelt 2, azért az emberek már értik és érzik, hogy mit szeretnénk, és egyre többen állnak a dolog mellé, tehát minden településen vannak azok a közösségek, akik ebben abszolút partnerek, és reméljük, hogy egyszer majd, és jó úton haladunk, úgy érzem, egyszer majd mindegyik őrségi település abszolút a sajátjának is érzi. Tehát, hogy valóban egy olyan rendezvényé tud kinőni, ami attól, hogy ugye van a településeknek a saját kis rendezvényeik, de ezt is a sajátjának tekinti mindenki. Ugye, jó úton haladunk.
1: Ennek örülök. Ugye ez a rendezvény már valamennyire a Hétrétország Fesztivál program sorozatának is ugye része. Hogyan Igen. tud összekapcsolódni ez a hétvégi szattai kínálat ezzel a kicsit nagyobb fesztivállal és annak a szellemiségével? Egyáltalán tudja egymást erősíteni ez a két kezdeményezés?
0: Szerintem igen. Ugye a Hétrétországban ezeken a napokon is vannak a nyitott porták, amikor a látogató ezekre az őrségi településeken élő portákra ellátogathat, és nyilván a tudást azt átveheti, vagy átélheti. Szerintem ez az őrségi értéknap a kezdeti napon tökéletes, mivel mindenki ott lesz. És tehát amiért azokon a napokon el kell menni egyik településről a másikra, jó eséllyel a kezdő napon mindenki ott van szattán. És akkor valóban egy teljes képet tud kapni a látogató az őrségről egyszerre.
1: Hát akkor én ezt kívánom, hogy mindenki ott legyen ezen a fantasztikus szombati rendezvényen, és bár nálunk most meghallgathatják az őrség dalát, én mégis mindenkit arra biztatnék, hogy ott a helyszínen érdemes meghallgatni, hogy hogyan dobban együtt az őrségi Igen. szív, úgyhogy szombaton szattán értéknap, hát azt gondolom, hogy fantasztikus kínálattal, gyerekeknek, azt gondolom, jó kis programokkal. Tehát
0: igen.
1: családokat várnak elsősorban a szervezők. Viktória, köszönöm szépen, és hát
0: köszönöm
1: sok
0: szépen,
1: látogatót kívánok, és azt, hogy köszönjük. Ez a kezdeményezés, ez nagyon sokáig tudjon élni, mert ez egy olyan régiója az országnak, aminek valóban van még szíve meg lelke.
0: Köszönjük szépen.
1: Én is köszönöm szépen, és köszönjük. Akkor hivatalosan itt a Muravidéki Magyar Rádióban is debütál az őrségdala. Íme.
0: Köszönjük.

Hozzátartozik, hogy ezt a dalt Skrot Péter énekelte, ugye ő az Omega Testamentumnak is az énekese, ráadásul számos más zenekarban is játszik és zenél. Ő hangszerelte az Őrség dalát, amit Markó Viktória írt szövegileg. Az imént vele beszélgettünk, szombaton pedig meg lehet nézni, hogy a 17 őrségi falu hogy fog össze. De hát emellett rengeteg programajánlat van ám, amire aztán fölhívnám a figyelmet, mert ebben a hónapban is sok minden lesz, úgyhogy hamarosan Dániel Figergő dala után programajánlatokkal jövök vissza.

És ahogy ígértem, itt vagyok a program ajánlatokkal, rengeteg minden lesz ezen a héten is, többek között Székelyföld hangja érkezik ide Muravidékre, a Promuzika Kamara Kórus lesz a fellépő, egyházi és világi művéket hoznak augusztus 7-én pénteken, 7:30-kor a Domonkosfai Portára. Aztán augusztus 8-án Lentiben a templomban lépnek fel 18:20-től, még augusztus 9-én vasárnap délelőtt 10 órától Szent Lászlón a faluotthonban megszólal Székelyföld hangja, a Prom Musica Kamara Kórus 3 napon át itt a környékben lesz és ad koncerteket, az elsőt augusztus 7-én a Domonkosfai Portán este 7:30-kor. Aztán a Sun Growth Kultúra Tivornya is elindul, még pedig ezen az augusztus 4-i napon és 4-e és 9-e között Zalaszentgróti Ligetben mindenkit várnak, nagyon sok program lehetőséggel, ma például egy jó kis előadással, a férfi, ha elmúlt 40, de fejben 30 se. Ez a darab címe, egy nagyon jó előadás és beszélgetés lesz, egy férfiasan tökéletes estre várják az érdeklődőket, ma este 7 órára. Aztán holnap lesz egy akusztikus fellépés 18 órakor Léhárt Mira és Polgár Patrik. A Hollywoodó augusztus 6-án érkezik, este 9 órakor kezdődik a koncertjük. Augusztus 7-én lesz sok minden, mi kenyerünk, keresik a legjobb kovászos kenyeret, tehát közös sütés lesz délután 3 órától. Augusztus 7-én pénteken, de lesznek koncertek is. Pénteken Kanizsa Csillagai este 7-kor, utána Csíkzenekar és a Kultúrküvé zárja majd a napot, és az már bőven átcsúszik a következő napra, éjszakába. Augusztus 8-án Krisz Rudi, Vaszovszki és Kósz Milán, és a záró napon Pajtamozit tartanak, egész napos kirakodóvásárt, egy fantasztikus kultúrtivornya Szentgróton, Zalaszentgróton mától egészen augusztus 9-e vasárnap estig. És ha koncertre vágynak, akkor természetesen ezen a héten Moreszke Toplice is felkészül, csütörtöktől indulnak majd a programok. Moreszke Toplice központjából ugye ezek a nyári fesztiválok. Ezúttal augusztus 6-án csütörtökön a Blue Planet zenél majd, zenés, táncos, forró, nyáresti hangulatot hoznak a nagy színpadra és a közönségnek. Ingyenesen látogatható ez a program is, és ha kedvelik a YouTube dalokat, akkor a szombati dátumot jegyezzék fel augusztus 8-án, szombaton, ugyanis a YouTube Tribute Band érkezik Moreszke Toplicére, és fantasztikus másfél órás koncerttel várják a látogatókat, és a legeslegjobb YouTube dalokkal. Ez tehát Moreszke Toplicén lesz. Hétvége, 10. Muravidéki Vágta, ezt már sokat hallják tőlünk, a Nemzeti Vágta előfutama. Szombaton 11 órakor ünnepélyes megnyitóval indul, és hát a szokásos menetrend lesz, tehát előfutamok, délután musicalek, operettek, csíkos bemutató, tamburazenekar, díjlovas bemutatók, itt lesz ezúttal is a Puszta Ötös, a döntőfutamok 18 órától, és aztán 7:30-kor lesz a gála koncert, a Lovas Sok Musical érkezik a Széchenyi produkcióval, egyfajta nemzetébresztő gála koncerttel, és utána lesz egy zenés mulatság a Duo Savannával. Ez tehát szombaton a 10. Muravidéki Vágtán, elvileg addigra már ez a nagy forróság is enyhül, úgyhogy bízom benne, hogy a lovak is jobban bírják majd a közel 30 fokot, mint most a 40-et. 22. községi ünnep alkalmából Sálavci község önkormányzata egy ünnepi rendezvénnyel készül, augusztus 8-án szombaton délután 4 órától a Sálavci üzleti zónában az ünnepi köszöntő után kultúrprogram és a községi elismerések átadása. Mindenkit szeretettel várnak erre a rendezvényre is. Az imént említett őrségi értéknap is augusztus 8-án szombaton délután 1 órakor kezdődik Szattán. És ha egy picit előbbre tekintünk, akkor már közeledünk a hónap feléhez. Ingyenes rövidfilmek bográcsa lesz ezúttal is, mégpedig a következő hétvégén, augusztus 15-én, 16-án, ami azt jelenti, hogy ha rövidfilmek, akkor 12 és 30 perc körüliek. Ezek a filmek lesznek a szlovén alkotások mellett spanyol, magyar,
aztán francia, de láttam, hogy szerb kisfilmek is, Horvátországból is hoznak filmeket, úgyhogy ezeket érdemes megnézni. A helyszín szokásosan, ahogy ezt már talán önök is tudják, ingyenes belépéssel a vár udvara, úgyhogy mindenkit szeretettel várnak erre a rövid filmek bográcsára, ingyenes fesztiválra szombat-vasárnap jövő hétvégén. És szintén jövő hétvégén lesz a Söjteri veterán találkozó, és ha valahol ott a Pajtában Csűrben megbújik egy 30 évnél idősebb Eke Borona traktor, bicikli, motor, autó vagy teherautó, akkor már is lehet ezen a rendezvényen indulni, részt venni. Természetesen egy családi program lehetőség, ahol aki nem résztvevőként megy, hanem látogatóként megcsodálhatja ezeket a veterán gépjárműveket, de emellé tettek nagyon jó kis kulturális programot, néptánctól népzenéig, táncig minden lesz, 7:30 pedig a Cosmix együttes koncertje, utána pedig pacsirták. És a Bánfi Nights is zárul augusztus 14-én, ez lesz az utolsó program. Itt lentván a Bánfi udvarán szabadtéri koncert lehetőség, a Marcello and the Flaming Boppers fog rock and rollt, rockabilit hozni a lendvai közönségnek. És ha már a hónap vége felé haladunk, akkor augusztus 22-e szombat, ha jól tudom, akkor lesz a Bogrács Fesztivál is, de nem csak Lendva fog benépesülni, és a Bogrács fővárosává átminősülni, hanem Moreszke-Toplice községi magyar nemzeti önigazgatási közösség is várja a látogatókat egy ünnepélyes megnyitóra augusztus 22-én szombaton, 18:30 Pártosfalván a többcélű épület udvarán tartanak egy ünnepélyes megnyitót, azt követően pedig Kiskata és zenekara koncertjére kerül sor, amely 20:30 kezdődik a Pártosfalvi vadászotthonnál. Ezeket a dátumokat érdemes feljegyezni, ha valamelyik tetszett, és aztán úgy tervezni a nyár további részét, hogy a munka mellett jusson idő a szórakozásra is. Na, ezt a részét hozzuk most mi, a szórakozás részét Kontor Tomival, Faith Hill-lel, itt lesz BLR, és talán még Rúzsa Magdi is, 11:00 pedig friss hírek, tartsanak velünk.

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovasbemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.cz.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorisz hírszerkesztőt hallják. Várható volt az Alkotmánybíróság döntése, amely lehetővé tette a Szlovénia fejlesztését szolgáló beavatkozási intézkedésekről szóló törvényre vonatkozó törvényhozási népszavazást, jelentette be Janez Janša kormányfő. Úgy értékelte, hogy az Alkotmánybíróság a baloldali politika okozta káros helyzetet védi. A döntéssel az Alkotmánybíróság megsemmisítette a parlament azon határozatát, amely szerint a Szlovénia fejlesztését szolgáló beavatkozási intézkedésekről szóló törvényre vonatkozó törvényhozási népszavazás nem megengedhető. Többek között kimondta, hogy ha a törvény olyan tartalommal is rendelkezik, amely nem vonatkozik olyan területekre, amelyekben nem megengedhető a népszavazás, és ez utóbbi hatáját tekintve nem képezi a törvény minimális részét, akkor összességében nem törvény az alkotmány 90. cikke értelmében. Ez határozza meg ugyanis, hogy mely területeken nem megengedhető a törvényhozási népszavazás. A rendkívüli kánikula miatt a NAV ügyfélszolgálatainak működése is változik a következő napokban Magyarországon. Augusztus 5-ig több helyszínen rövidített nyitvatartás lép életbe, ezért azoknak, akik személyesen szeretnének ügyet intézni, érdemes indulás előtt ellenőrizni az adott ügyfélszolgálat nyitvatartását, írja a 24.hu. A hőség és az energiabiztonsági intézkedések az államigazgatás működésére is hatással vannak. Azokon a munkahelyeken, ahol erre lehetőség van, otthoni munkavégzésre állnak át. A változások pedig a Nemzeti Adó és Vámhivatal ügyfélszolgálatait is érintik. A Magyar Posta több légkondicionálás nélküli postán is rövidített nyitvatartást vezettek be. Így Magyarország szerte több száz postafiók már délben bezár. A rendkívüli intézkedések célja a tartós hőség idején az energiafelhasználás csökkentése, valamint a dolgozók és az ügyfelek egészségének védelme. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában, emiatt pedig súlyos válság alakult ki Vajdaság vízgazdálkodásában. A térség vízellátása és a mezőgazdasága szempontjából kulcsfontosságú. A Duna-Tisza-Duna csatorna rendszert ugyanis kiszáradás fenyegeti. Vajdaság több településén, köztük Zomborban, Kulán és Verbászon a múlt héten rendkívüli helyzetet hirdettek. A tartományi kormány 270 millió dinárt különített el a sürgősségi intézkedésekre. A vízgazdálkodási rendszer az utóbbi több mint 100 év egyik legsúlyosabb hidrológiai helyzetével néz szembe, jelentette ki Dragan Glamočić mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási miniszter. A tárca vezető közölte, a Duna vízszintje a szivattyú állomás eredeti tervezési szintje alá süllyedt, ezért sürgős intézkedésekre van szükség. Sport. Az Örmény Ararat ellen mérkőzik ma 18 órakor a Celje foci csapata a Bajnokok Ligája kvalifikációjának harmadik fordulójában. A Celje az Albán Egnáció ellen tudott győzni a második fordulóban, míg az örmény csapat az ír Shamrock Rovers ellen bizonyult jobbnak. Győzelem esetén a svéd Mjálbi és a szlovák Slovan Bratislava közötti meccs nyertesével folytathatja a Celje a selejtező utolsó fordulójában.
2: Időjárás.
1: Ma is derült, meleg időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 32 és 38 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Baleset következtében akadozik a Muravidéki autóút forgalma Cerkvenyák és Szvéti Jurjobs Csaunici között Lendva irányában. A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek egyéb fennakadást, estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Domžale és Zadobrova között a főváros irányában, a tenger melléki strádán pedig Raubar Komanda és Posztojna között Koper felé.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Köszöntöm a hallgatókat! Önök az elkövetkezendő percekben a Kertész Válaszol című műsort fogják hallani. Augusztus elején már túl vagyunk növényeink tavaszi indításán, palántáink problémáin, kapáltunk, öntöztünk, tápoldatoztunk, volt részünk napsütésben, viharokban és egy kis jégesőben is. Ilyenkor a kert már nem csak ad, hanem jelez is. Sérült levelekkel, foltokkal, lankadással, lassuló növekedéssel, túl nedves vagy túl száraz talajjal, rovarnyomokkal, repett terméssel. Nemrég azt olvastam egy internetes portálon, hogy a kertészkedés 90% tervezés, 10% pedig annak az elfogadása, hogy a természet káosz csinál. Hát, úgy hiszem, hogy van igazság ebben a mondatban. Azonban a kertben káoszt nem csak az időjárás, hanem mi magunk is tudunk csinálni. Hogy ez ne történjen meg, abban segít ma ismételten kertészünk, hiszen az elkövetkezendő percekben itt a Muravidéki Magyar Rádióban Salamon János kertészünk az 575-17-18 és az 575-17-19-es telefonszámokon az általunk, és növényeink, és azok károsítói által csinált káosz rendbetételéhez ad majd néhány jó tanácsot, ha pedig Magyarországról hívnának, azt is elmondom gyorsan, ne feledjék a 00386 kettes telefonszámokat is, az előbb elmondottak elé tárcsázni. Na mennyi igazság van ebben a mondásban?
1: Nagyon sok igazság van ebben, köszöntök én is mindenkit. Azért egy tervezés egy kertnél nagyon fontos. Nagyon látható, hogy már az, hogy milyen növényt választunk, hova ültetünk, főleg ebbe a megváltozott klímánkba, azért az nagyban segíti a mi munkánkat is, hogy könnyebb legyen egy kert fenntartása, és ne az legyen, hogy az állandó küzdelem, hogy egy növényt életben tudjunk tartani.
0: Akkor jöjjön az első kérdés, ami fölmerült a kollégák között, mert azért minden műsor előtt végig szoktam őket kérdezni. Érett nagy szív paradicsomok váltak használhatatlanná, mert valami majd mindegyik felébe belerágott, sokszor szó szerint megéve a paradicsom nagy részét. Eddig nem sikerült a delikvenst fülön csípni, a kollega korán kelt, hát ha csigák azok, amik kárt okoznak, de nem találkozott azokkal. Milyen állat lehet, ami kedveli velünk együtt a paradicsomot?
1: Ez egy jó kérdés, és hogyha nem találtunk benne hernyót, mert azért a paradicsomot nagyon szereti például egy gyapott topagoly lepke, de ott már találnánk hernyót meg ürüléket. Gondoljunk bele, hogy milyen száraz helyzet van. Szomjas minden, az élővilágunk, a növényen kívül az állatok is, és akár egy madár is elkezdi kicsipegetni az érett paradicsomot, de akár egy rágcsáló is elkezdi ezeket fogyasztani, hogy nedvességhez jusson.
0: Mert egyszer gondoltunk darazsakra. Darazsak kikezdhetik? A darazsak inkább az édes dolgokat szeretik.
1: Az édes dolgokat, de belegondolunk, hogy szomjasak, azért a paradicsomban is van jócskán érett állapotban cukor, azok is kikezdhetik akár, de elkezdhetik már például egy hangya, már elkezdi ki, és akkor a további élőlények rákapnak egyre jobban.
0: De általában, hogyha a hangya az, aki rosszaságot csinál, azért ők gyakran így ott vannak, többen vannak. Itt meg azért reggelre azzal szembesült, hogy oppá, már megint a fél paradicsom hiányzik.
1: Igen, hát ha a fél paradicsom hiányzik, azért érdemes megnézni, hogy mondjuk milyen, hogy egy rágásnyom mondjuk van, mert akár tényleg egy rágcsáló is elkezdheti, főleg ha mondjuk a talajhoz közelebbi, de például nálunk a paprikát a róka. Tehát a róka elkezdi, nem talál nedvességet, ugyanúgy, mint a csöpögtető szallagot is elrágja, hogy érzi benne a vizet, ugyanígy akár a paradicsomot is megkezdheti.
0: Hát akkor vízhiányos időszakban nagyon sok kártevője van bármi értékes gyümölcsnek vagy zöldségnek.
1: Így van, megnézzük, egyre nagyobb kárt okoznak a varnyak, tehát az éretlen gyümölcsöt már elkezdik megenni, a szajkók, tehát ha megnézzük, a csemege kukoricát elkezdik lehámozni és megeszik, tehát az a száraz klímánk, ami van, hogy nincs nedvesség, nem tudnak táplálkozni, valóan nekik is pótolni kell a vizet.
0: Hát furcsa, mert azért eddig tudtunk a hangyákról, meg tudtunk a darazsakról, mert a korai szőlőt azt nagyon szépen leszokták szemezgetni, sokszor hamarabb, mint a gazda odaér, vagy észreveszi, hogy megérett a szőlő, akkor úgy látszik, sok más kártevőnk is lesz.
1: Így van, a szőlőbe például most kezdenek érni azok a fajták, ott például a fekete rigó, tehát ő is már fogyassza a termést, mert egyszerűen valahonnan azért pótolnia kell neki is a nedvességet.
0: Tehát akkor víz. Ilyenkor jó, ilyen, hogyha valami vizet raknánk ki, hogy hát, hogyha akkor arra fanyalodna, és nem a mi termésünkre.
1: Így van, ez is egy nagyon jó megoldás. Ha megnézzük a például a hasznos élőink a sünöknek is, tehát hogy egy tálba vizet kirakunk, de akár tényleg a beporzóinkra gondolva, hogy nekik is azért a vizet pótolni kell egy tálkába, egy virágalátétba, már vizet rakunk ki, ők meg fogják ezt találni.
0: Tehát, hogyha úgy gondolkodunk, hogy környezetbarát kertet akarunk kialakítani, vagy szeretnénk közelíteni ehhez az elmélethez, akkor azért ilyen meleg nyári időben gondoljunk az állatokra. Következő kérdés mocsári hibiszkusszal kapcsolatban. Miért nem akar virágozni? Máshol már gyönyörű virágos példányokat lehet látni, a kérdező pedig amiatt panaszkodik, hogy nála nincsenek virágok. Egy nagyobb, több éves növényről van szó.
1: Ez akár az is lehet, hogy egy fajtának a tulajdonsága, hogy még későn kezd el virágozni. Nem tudom, hogy mennyire van öntözve ez a tő.
0: Öntözve van, azt
1: mondtál. Öntözve van rendesen. Nagyon sok virágzik már. Én azt mondom, hogy ha nagyon öreg a tő, akkor lehet, hogy annyira le van öregedve maga a növény, hogy nincs akkora növekedés, hogy virágozni tudjon, virágot hozzon. Az is függ, hogy milyen helyen van. Ha nagyon tűző napon van, és most itt az öntözés, ez megint nem mindegy, hogy mennyit adunk. Tehát, hogy most egy kis vizet adunk neki, attól nem nedvességig át az a gyökérzónól fel tudja venni a vizet. Célszerű azért ilyenkor a talajt is takarni. Meg kell nézni a növényt, hogy mennyire idős. Mert egy nagyon idős növény már nem virágzik úgy.
0: Aztán tavaly egy cserepes, nagyon szép, különleges bordószínű hortenziát vásároltak, amely tavaly őszig maradt a cserépben, aztán kiültették. Idén él, de egyetlen egy virág nincs rajta.
1: Igen, ezek a hortenziák, amik nagyon szép cserepes dísznövényként meg lehet venni, azért tudni kell, hogy ezek nagyon tápanyagigényesek, vízigényes növényről van szó, kifejezetten a savanyú talajt kedvelik, ezt biztosítani kell neki, egy árnyékosabb, félárnyékosabb helyre kell ültetni. Azért vannak azok a fajták, amik mondjuk egy cserében lehet fenntartani, hogy ilyen szép legyen. Itt ez a probléma főként. Az öntözés lényeges.
0: Az öntözés, tehát
1: meg... És a tápoldatozás,
0: meg...
1: hogy rendesen tudjon nőni és virágot hozni.
0: Mert ugyanilyen fajtát cserébe tárolt a család másik tagja, de az se virágzik. Tehát élnek, szépek, zöld lomb van, de virág nincs.
1: Igen, itt arra kell törekedni, hogy ez a tápoldatozás ez folytonos legyen. Tehát ne az legyen, hogy elvirágzik, leszedjük az elvirágzott részt, és akkor abba adjuk, mert azért a maga a hajtás növekedést, hogy erőteljes legyen, hogy intenzív virágzás legyen, folyamatosan kell tápoldatozni őket.
0: Tehát víz meg a tápanyag utánpótlás az mindennek az alapja.
1: Így van.
0: Aztán fiatal barackva, 5 éves, ez a következő probléma, amit

0: és akkor egy mészklorózió történik, hiába van öntözve, gátolja a tápanyag felvételt, és ebből feltételezhetően elkezdett sárgulni.
1: Uh-huh, de a klorózis a leveleken milyen tüneteket mutat? Tehát egyszerű sárgaságot, vagy pedig érközött van valami különlegesség?
0: Igen, meg kell nézni, hogy mondjuk az egész fán jelent meg, ez célszerű megnézni, vagy mondjuk egy-egy vázágon, mert ha egy-egy vázág kezdett el mondjuk sárgulni, vagy ha kanalasodik a levél, akkor akár egy fitoplazmás megbetegedés is lehet a csonthéjasoknak, kifejezetten fertőzi őket, akkor sajnos a fa az el fog pusztulni több, mint valószínű. A klorózisnál igazából egy ilyen sárgás, az érzugokban történő sárgásodás történik meg, és ez ellen igazából levéltrágyával, egy vas és magnézium tartalmú levéltrágyával nagyon jól tudjuk kompenzálni.
1: És ilyenkor ennyire meleg időben is szabad ezeket használni?
0: A lomtrágyákat lehet használni, permetezni is lehet, csak meg kell találni a megfelelő időpontot, kora reggel, hajnalba, vagy este későn, mert azért azt szoktuk mondani, hogy 25 fok fölött azért a permetszerek nagy része tud égetést okozni, óvatosan, tehát nem tűző nappal, hanem tényleg egy hajnali órában.
1: Hát akkor inkább a hajnali, mert van. Sokszor este még olyan meleg van, hogy az ember odaesik.
0: Így van, sajnos.
1: Tehát nem hűl le 25 fokig.
0: Igen, sokszor hát 30. Már az, ha nem tűző napba permetünk, már az sokat segít.
1: Uh-huh. Aztán újonnan telepített málna sövény szintén sárgulni kezd. Úgy látszik, ez a sárgaság, ez mindenkinél megjelent. Lehetséges, hogy a régiből, amely úgy 10 méterre van az udvar másik felén, és már ott évek óta gond volt, hogy átfertőződött, de azt mondtál, hogy a nyár első felében szép zöld volt ezen az újonnan telepített sövény, rendszeresen kapott tápot, öntözve volt, át tud fertőződni, mert hogy az ottan a málna mozaik vírussal volt valami gond.
0: Természetesen át tud fertőződni, ilyen esetben azért szoktuk mondani, ha valami tényleg ilyen vírusos, fitoplazmás megbetegedés van, mielőtt ugyanolyan vagy hasonló családba tartozó növényt ültetünk, akkor ezt a gócpontot, ezt teljesen fel kell számolni, mert a legnagyobb probléma, hogy maga a kártevők, levéltetvek, különböző bolhák tovább tudják vinni az egyik növényről a másikra igazából a vírust.
1: Tehát akkor ez a 10 méter, ez nem biztonságos sáv volt
0: ez
1: nekik.
0: Ez nem, ez nem.
1: Sajnos akkor, hogy nem vágták ki a régit, nem
0: van,
1: pusztították el.
0: Így van, azt szélszerű egyből eltávolítani, hogy ne fertőződjön át.
1: Mit lehet tenni védekezésképpen, tetvek írtása ilyen esetben?
0: Ilyenkor általában meg kell tudnunk azt, hogy ha mondjuk a vírusos a növényünk, vagy egy fitoplazmás, hogy mi az a károsító, ami ellen célszerű védekezni, és akkor az ellen, ha védekezünk, akkor már nincs olyan esélyünk, hogy az új telepítési növényt teljesen lefertőzi, de ami a legfontosabb, hogy maga a gócpontot, a vírusos fitoplazmás növényt eltávolítani, mielőtt újat telepítünk.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Kertész Válaszol című műsort hallják. Két telefonszámon tehetik fel a kérdéseiket, ez az 575-17-18 és az 575-17-19-es számok. Ragadják meg az alkalmat, azért itt van a szakember, aki sok mindenre meg tudja a megoldást mondani, és amíg megérkezik talán az első kérdésünk, azt mondtuk, hogy vizet mindennek, de mondjuk úgy, hogy, vagy gondolom én úgy, hogy ebben a nagy melegben néha azért hajlamosok vagyunk arra, hogy jó sok vizet adjunk, hogy biztos kell az a jó sok víz, főleg cserepes növényeinknél szokott ez gondot okozni. Miért veszélyes a túlöntözés ebben a nagy melegben?
0: Igen, főleg a cserepes növényeinknél ez kifejezetten veszélyes, és az öntözés időpontja és mennyiségek megválasztása a legfontosabb. Abba az esetben, ha mondjuk tűzőnap van, gondoljunk bele, hogy egy aszfalt mondjuk 50-60 fok, és egy cserépben lévő növényünk, ha 40 fok van kint a tűzőnapon, 50 fokos lehet, ne álljunk neki öntözni délben a legnagyobb melegben, inkább reggeli öntözést válasszuk, mikor visszaül a

0: növény visszül a cserép, mert akár meg is tudjuk a sok vízzel így főzni a növény gyökereit. A másik probléma, hogy ez a meleg és nedves körülmény a talajban lévő káros gombák felszaporodását segíti. Tehát ezért történik sok esetben egy fitoftórás megbetegedés, hogy a teljes növény gyökérzete tönkre megy, és ilyenkor el is pusztul a növény sajnos, ha a gyökeret.
1: Ja, és éppen azt akartam kérdezni, hogy ez a gyökér, úgynevezett gyökérfulladás milyen tünetekkel jön?
0: Igen, a tünetek igazából a teljes növényre kivetítődik. Nagyon jól látható, hogy maga, ha megmágjuk a növényzetet, akkor a belső része elbarnul, a levelek elkezdenek kanalasodni, elkezdi hullajtani a levelet, a teljes növény tönkre megy. Ez majdnem olyan tüneteket mutat, mintha kevés vizet kapod volna, nedvességet.
1: Akkor adunk még neki egy kicsit?
0: Még egy kicsit adunk neki. Én azért is szoktam mondani, hogy azért nézzük meg a talajt, tehát az ujjunkat belenyomjuk, nedvesnek érezzük. Azért, aki régóta gondoz növényeket, az nagyon jól meg tudja satszolni, hogy az a növény most még kibírja mondjuk másnapi öntözés nélkül, vagy aznap kell neki adnunk vizet. Akik mondjuk kicsit kezdők, annak azt mondom, hogy az ujját egy centire belenyomja, és ha ott száraz, akkor érdemes megöntözni.
1: Ja, a jelenlegi hőséget virágaink is nehezen bírják, úgy, ahogy mi magunk is. A különféle petóniák ilyenkorra már sokszor elnyúlnak, és csak a végükön virágoznak. Mit tudunk tenni ilyen esetben, hogy visszanyerjék a szépségüket? Szabad ezeket metszeni?
0: Természetesen lehet a petúniát is metszeni akár. Ha mondjuk egy ilyen félfutó változatról van szó, akkor én azt mondom, hogy utána megvásároljuk, már érdemes visszacsípni a hajtás véget, persze ott hozza a legtöbb virágot, de így bokrosabb növényünk lesz, több oldalhajtása lesz, és ezáltal több virágot hoz. Célszerű virágzás közben például egy nagy virágú van, leszedegetni, lecsípni ezeket az elszáradt virágokat, ahol a magtokok vannak, hogy ne a mag érlelésére fordítsa, hanem igazából a virágzásra.
1: De hát ilyenkor, hogyha megnyírjuk, akkor szegénykém úgy fog kinézni, mint hogyha...
0: Igen, és ezért is nem a teljes növényt vágjuk így vissza, hanem mondjuk, hogy nagyon kinyúlott, nagyon látható, hogy már tényleg a végén egy-kettő virágot hoz, ilyen pár véget visszacsípve.
1: Tehát nem szabad drasztikusan.
0: Nem szabad, nem szabad.
1: Ja. Aztán mielőtt még a vetésről beszélgetnénk, ma reggel a kolléganő arról érdeklődött, hogy paprika, paradicsom, levél, fonákán apró tojásokat lehet látni, majdnem olyan, mint a katica bogár lárvája, hasonló pici bogarak, amelyek szó szerint kiszívják az életet a termésekből. Csapatostól vannak általában ezek.
0: Igen, most kezdenek kikelni, és én is találkoztam vele a poloskáknak az egyedei, egyszerűen egy kis fekete bogarak megjelennek rajta, egy-egy növényen akár szerintem 40-50 darab is, tehát ezek már elkezdenek akkor a szivogatás kiskorukban, nagyon könnyű megállapítani, mert ha ezt összenyomjuk, érezni lehet a poloska szagot, és sajnos az egész növény termését tönkre tudják ezzel a szivogatással tenni.
1: És alig, ha nem, megérkezett az első kérdésünk. Halló, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Nemesné vagyok, Zöldegeszékre, szeretettel köszöntöm Önöket. Mérnök úrtól szeretném megkérdezni most a ribizlivel kapcsolatban. Én annyi téves információt kaptam, hogy a ribizlit nem szabad visszavágni, hogy most azt tényleg mit csináljunk vele, hogy az termő legyen bőségesen.
0: Igen, a ribizlit általában kora tavasszal, mert nagyon korán elindul a növekedése, akkor célszerű metszeni. A metszése itt igazából annyiból áll, hogy az előregedett, mondjuk 4-5 éves gajakat tőből eltávolítva, a fiatalokat meg kiritkítva meghagyjuk, hogy egy ilyen növényen egy 5-6 termőfelület legyen, vagy attól függ, hogy mennyire erőteljes növekedése van, és mindig legyen benne mondjuk 1 éves, 2 éves, 3 éves rész, hogy folyamatosan termő legyen az egész cserjénk igazából.
2: Na most én nekem volt egy 80 éves szomszédom, egy idős bácsi, elég értett ezekhez a növényekhez, és mindig azt szokta nekem mondani, hogy a ribizlit nem szabad visszametszeni.
0: Hát igen, úgy nem lehet, nem szabad visszametszeni, hogy a vesszőket visszacsipegetni a végeit, hanem csak tőből tényleg a kiöregedett, hogy azért jusson fény a maga a cserje közepébe, és hogy meg tudjon újulni, hogy újabb hajtások jönnek. Ezeket az egy célszerű látható is, ami leüregszik, hogy már nem hoz annyi virágot, nem hoz annyi termést, szárad. Ezeket ki lehet belőle vagdosni. Azt mondom, ha már nagyon száraz, már most leszárad, nyugodtan most is ki lehet válni, de általában a nagyon kora tavaszi télvégi meccés a ribizli egres közmétéknek a meccésének az ideje.
2: És azt is ugye bőségesen kellene most is öntözni szegényeket.
0: Igen, sajnos ez a, főleg a piros ribizli kifejezetten igényli a nedvességet, a levelei is megégnek sajnos ezeknek a bogyósoknak, szóval ezeket célszerű a talaját is takarni, és egy jó alapos öntözést meghálálják.
2: Na most még egyet szeretnék kérdezni, van nekem egy, most nem is tudom, milyen, egy középkorai almafám tele almával, és öntözöm én a fának az alját, és mégis szólja le a gyümölcsöt.
0: Igen, már korábban is említettem, hogy sajnos ebben a száraz időben a növény így védekezik, hogy először a termést kezdi lerúgni. Én is a munkáján öntöztük a gyümölcsöst, és voltak olyan fák, amire úgy gondoltam, hogy azok egy fiatal telepítés, 3-4 éves telepítés, hogy megválunk a gyümölcstől, hogy a fa meg tudja élni ezt a száraz időjárást. Az a gond, hogy a talajban több mint 2 méter mélyen van valamennyi nedvesség, és onnan már ezek a gyümölcsfáink se tudják felvenni a nedvességet.
2: Hát én meg azért gondolom, hogy ez a hatalmas hőség, amit felülről kapnak, az is hozzájárul.
0: Így van, a légköri szárazság, az nagyon probléma, és még hozzátesz az is, hogy azért mindig fúj valamennyire a szél, ami még jobban szárítja, és meg lehet nézni, látni, hogy az almáknál, körtéknél megjelent már a napégés, nem csak a termésen, hanem a napsütötte, délutáni órákban sütött részén a levelek is megégtek már a fákon.
2: Nagyon szépen köszönöm, mérnökök. Nagyon szépen köszönöm, újra szeretettel köszöntöm őket, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra. Ha nincs következő kérdezőnk, akkor itten azért kicsit visszakanyarodva a ribizlire. Tehát a ribizli egres áfonya, ezek most abban az időszakban vannak, hogy a fiatal új hajtásokat most kellene nekik nevelni, és ebbe a hőségbe, ha nem öntözünk, nem bírják.
0: Igen, sajnos ezért is a mi klímánkon nagyon nagy probléma a bogyós termesztés. Megnézzük a málnát is ugyanígy, az is még növeszteni a következő évi termőfelet. A szeder rajt van a termés, amit még beérlelne, közben növeszti a következő évi termőfelületet, iszonyatos vízmennyiségnek kéne lennie, és ha megnézzük ezeknek a növényeknek a gyökérzete, a felső 20-30-40 cm-ben van, amit csontszáraz.
1: Na mondjuk én a szedret beszalmáztam jó vastagon,
0: jó
1: és úgy időnként akkor meg van öntözve, rengeteg van rajta, de azokon a töveken, amin a legtöbb van, azok szó szerint már így lehajlottak, és a felső része elkezdett száradni.
0: Igen, sajnos ennyi volt neki. Amit eddig be tudott érlelni, azt nagyon jó beérlelte. Most már maga a termés is a napsütés hatására megsül. Egyszerűen.
1: Igen, és sokkal kisebb bogyó.
0: Kisebbek is. Én azt mondom, hogy azokat a fajtákat célszerű választani, ami egy korai érésű, ki kell keresni ezeket a fajtákat, ami mondjuk július közepéig viszonylag jó termést adnak, mert ebbe a nagy hőségbe hiába szeretnénk egy később, vagy egy további érés dinamikájú fajtát választani, azok nem tudjuk megtartani.
1: Hát ez a fajta, ez egy nagyon ősrégi fajta a mi udvarunkon, még a szüleimtől hoztam 40 évvel ezelőtt, és hátul volt a tyúkudvar hátsó felébe volt elültetve, és tényleg az volt, hogy mindig, mikor elmentünk nyaralni, előtte még volt rajta termés, mire megjöttünk, addigra rászáradott.
0: Igen,
1: és akkor
0: igen.
1: Most 2 éve fogtam, kiástam az egészet, megfiatalítottam, és másik helyre raktam, ott, ahol tudom öntözni folyamatosan. Hát gyönyörű, tényleg nem lehet többet rárakni, de még így se bírja ezt a hőséget.
0: Igen, igen, sajnos a bogyósoknak ez a legnagyobb bátka, és ezért is próbálkoznak egy agrárerdészetbe beilleszteni, hogy árnyékosabb körülmények között, ahol mondjuk egy párásabb mint szórt fényt kap, hogy akkor talán kevesebb lesz a napégett termés, és jobban ki tudja nevelni.
1: Visszakanyarodva azonban még a poloskákra, mit tudunk tenni ilyenkor? Tehát, hogyha észreveszünk, hogy egy levél hátoldalán valami van, akkor azt jobb eltávolítani és megsemmisíteni.
0: Jelenleg azt mondom, hogy itt...
1: Mert ezek még nagyon picikék, tehát nem a nagyok.
0: Igen, majd megnőnek közben, közben fogyasszák a termésünket. Igen, célszerű.
1: Van egy hallgató, aki kérdezni szeretne. Halló, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Légkondicionált, kellemes környezetet kívánok önöknek. Bánlaki Péter vagyok Zalából. Nagyon régen hívtam már önöket, ezért most elég sok kérdésem összegyűlt, hogy mondhatom, ugye?
1: Igen, tessék!
3: No, hát az első sorozat, hála Istennek hozzám is eljutott ez az amerikai kamóca fertőzés. Nem tudom honnan, mert itt az egész fegyel jószerével már csak nekem van szőlőm. Kérdésem az lenne, hogy ez a magas művelés kettős függönyt alakítottam még annak idején ki. Na most a fertőzött töveknél szoktam hagyni mindig alulról ilyen biztonsági hajtást, ami fölül már Cabernet Sauvignon van nálam, bevörösödött, ki kéne vágnom, de ami alulról meghagyott vesző, az zöld és egészségesnek tűnik. Most az egész tövet vegyem ki, vagy elég, ha odáig visszavágom, ahol van az új hajtás.
0: Igen, sokan próbálkoznak ezzel a módszerrel. Én azt mondom, és ez a tapasztalatom is valahogy nincs értelme. Most annak tűnik, hogy egészséges,
3: igen,
0: és következő évben már maga az tönkre fog menni, ugyanúgy vörösödni fog, vagy ha nem a következő évben, utána évben, akkor már mondjuk termésen, de én nekem a tapasztalatom az, hogy már következő évben az lesz, mert igazából a tőkét, tehát próbálkoztak azzal, hogy gyorsan visszavágják, hogy a fertőzött rész fölül lehetséges, de mivel, hogy ez a szállító szövetekben áramlik, nem tudni, hogy hol van a növényben. Tehát én nem kockáztatnám.
3: Igen, igen, tehát fölösleges munka. Ezzel kapcsolatos megfigyelésem, nem tudom mennyire megalapozott, hogy évekkel ezelőtt került hozzám egy ilyen direkt termő, fogalmam sincs milyen nevű, szőlő, vörösbor színezésére alkalmas, nagyon kicsi kültje van, nagyon apró bogyói vannak, és terjed, mint a minkű. Ezen érdekes módon semmi fertőzés nincsen, egyiken sem. Hogy ez most ellenálló lehet ennek, vagy ez egy véletlen, hogy azok megusszák?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy ellenálló, vagy tünetmentes. Tehát a kutatások zajlanak ezzel, hogy például az olasz rizling az nagyon jól tartja magát, csak nem tudni, hogy tünetmentes maga az állomány, és lehet, hogy fertőzött amúgy, és onnan fertőzik tovább a többi. Lehetséges, hogy ellenálló, még jelenleg én nem tudok olyan fajtákról, amire azt kimondták volna, hogy ellenálló lenne.
3: Érdekes, a szomszédom, aki évekkel ezelőtt kivágta a szőlőjét olyan teléből, harmadából, és azóta kaszárba van a terület, de a tőről rengeteg hajtás jön, futnak métereken keresztül mindenhova, minden beborít. Az semmi művelés nem kap évek óta, és érdekes módon azok olyan gyönyörű, szép zöldek, egy szem fertőzés, semmi nem látszik, virulnak, egészségesek, futnak szanaszét. Nem értem a magyarázatát, hogy az miért egészséges, amit én művelek, az miért egészséges.
0: Igen, ezt nagyon sok növényvédőssel is beszélve látható, hogy a felhagyott szőlőterületek egy részén nincsenek tünetes tőkék, és a művelt tőkéket fertőzöttek. Én nekem a véleményem azt szerintem, hogy ha belegondolunk, hogy egy olyan területen, ami egy eléggé diverz és sokféle növény van, kisebb esély van, hogy a kabóc arra fog rámenni mondjuk azokra a tőkékre, mint egy rendezett szőlve. Ezzel nem azt mondom, hogy hagyjuk fel a szőlőinket, és legyen egy dzsungel, mert ennek az ellenkező esetét is láttam, hogy a nemes szőlő egy felhagyott területen kilométerekről láthatóan vörösödött, kanalasodott. Másik eset, hogy egy kivágott szőlőbe, ha alany jött föl, akkor az alany fajtáink nagy részén jelenleg tünetmentesek, ez nem azt jelenti, hogy nem fertőződtek, és nem fertőzhet erről a kabóca.
3: Tehát
0: lehet, hogy pont az a területen van a fertőző tőkék nagy része, ami lefertőzi az ön tőkéit.
3: Igen, köszönöm. A következő kérdésem, dió, egy jó pár diófán van. Még élete, én úgy tudtam, hogy ilyen bogár kártevője a dióleveleknek nincs. Na most olyan furcsa, hogy nem tudom megmondani, hogy mitől van. A dióleveleknek érdekes módon a fa egyik oldalán, az északi oldala, onnan mindig a vihar rég egyebek jönnek, csak azon az oldalon először azt hittem, hogy jégverést kapott a levél, de aztán megnéztem jobban, a levél tisztára olyan, mint ahogy bogarak ilyen kis karéjokba kiszokták rágni a leveleket. Most létezik olyan, hogy diófának van ilyen bogaras, rágos kártevője, vagy ez tényleg esetleg jégkár, vagy mi lehet?
0: A diónak azért a nagy tévhitek vannak a dióval, kifejezetten nagyon sok kártevője van, ha megnézzük, van neki gubacsatkája, nagyon sok betegsége van, ami maga a levelet károsítja, gombás, baktérium, a termést, de lehet egy olyan polifák kártevőnek a tünete, ami mondjuk nem több növényt is károsít. Ez érdekes, hogy csak az egyik oldalon jelentkezett meg.
3: Igen, furcsa. De és úgy néz ki, mint a rovarrágások szoktak levéle lenni, több ilyen a szélén ilyen kis karélyos rágásnyomok, hogy nem tudom megítélni, hogy most bogár vagy, nem bogár vagy.
0: Hát ha csak a fának az egyik oldalán, akkor igen, több mint valószínű, hogy egy bogár vagy egy rovar kártevőről van szó, ami igazából így kikarélyozta a leveleket, igen, ha igen, a levél széleket.
3: Igen.
0: Szerintem akkora kárt nem tesz az magába.
3: Nem, csak igen, új jelenség a számomra.
0: Hát hogy... igen, nagyon sok kártevő van, és egyre több jön föl, aminek a tüneteivel, vagy hogy mit károsít, még nem is vagyunk tisztában, és tényleg jelennek igen, meg a melegedő klímánkkal.
3: Hála Istennek. Azt kérdezném ezzel kapcsolatban, sárga lapok segítenek valamennyire ezen?
0: Az az igazság, hogy nem tudjuk, milyen kártevővel vagyunk szemben. A sárga rapok most a diónál nagyon igen, sokat segítenek, hogy a burokfúró légynek
3: hát,
0: már korábban ki kellett volna rakni. Nagyon sok rajzik, és rengeteg fogást lehet látni, hogy a lapokon mennyit megfognak.
1: Ha meg kellene próbálni csapdázni. Hát ha például egy ilyen delikvens belepottyan a csapdába, és hogyha nem tudom, itt éppen nálunk óriási riadalmat okoz ez a japán cserebogár, ami nagyon terjedőben van, tudomásom szerint Magyarországon is, nem csak mi nálunk, és az nagyon szereti karíjosra ilyen,
0: igen,
1: majdnem csipkésen rágni a leveleket.
0: Igen.
1: És nagyon durván, tehát tarol.
3: Igen. Igen.
0: Célszerű lehet ilyenkor még egy reggeli órába akár azt a farészt
1: megrázni
0: és hogyha valami, tehát ha a cserebogáról van...
3: Nem értettem, hogy mit kell
0: meg
3: csinálni.
0: Meg kell rázni azt a részt, ahol mondjuk rágás igen, van, le kéne egy ponyvát teríteni a földre, és akkor megütögetni, jó, megrázni. És akkor,
3: hogy mint a cserebogáról.
0: Így van, hogy ha egy nagy bogáról van szó, azért azok gyengébben tudnak repülni, az leesik a földre.
3: Na,
1: tehát mondjuk ez a cserebogár nem olyan nagy, ez elvileg csak egy ilyen centis jószág.
0: Így van, de...
3: Ja, nem a hagyományos.
1: Nem a mi hagyományos cserebogarunk, messze-messze elmaradt tőle, de annál falánkabb és annál több kárt tud okozni.
0: Így van.
3: Igen. No, következő kérdésem, ez már díszfákra. Évekkel ezelőtt vettem ezt a piros levelű japán juhart. Na most a harmadik helyre ültetgettem át, következő problémáim vannak. Korábban volt naposabb helyen, és a kis, hát előtte lerágták az őzekála istennek, de most már körbekerítettem. A levelei, tehát ahol délután kapott csak pedig napot, egyszerűen leszáradtak a hajtásai. Na, eleve átültettem ilyen másik helyre, ahol ilyen félárnyékos helye van, és érdekes, meg istápolom, puszilgatom, nyalogatom, mindent csinálok vele, és megmaradtak a levelei, de kizöldültek. Hogy ez most annyira jól érzi magát, hogy már nem piros, vagy megharagudott rám, vagy mit történt, mitől.
0: Igen. A tavaszi kihajtás során és a tavaszi időszakban bordog vagy pirosak a levelei, olyankor gondolom, igen. És igen. Ilyenkor nyárra zöldül be.
3: Érdekes filmeken, meg a természetben is, ahol látok ilyet, nagyon gyönyörű szép pirosak, most érződ az enyém.
0: Igen, ezek egy fajta tulajdonság is lehet, vannak nagyon sok, tehát például a bordóleveli mogyoró is a nyár folyamán, ahogy melegebb van, jobban süt a nap, kizöldülnek. Tehát ez lehet, hogy egy olyan fajta, ami a melegre, napsütésre...
3: Kiváltó.
0: Így van, kivilágos, kizöldülnek a levele. A bordólevelű bazsalikomnál is vannak olyan fajták, amik az erős UV-sugárzás miatt kizöldülnek. Ezeket a fajtákat általában későbbiekben vissza is szokták mondani, nem szaporítják, mert hát azért diszítő érték, az ember hát megvesz egy bordólevelőt, akkor igen, nem azt szeretné, hogy zöld legyen.
3: Hát igen.
0: De hát ha maga a növény szép és nől és jól érzi magát, akkor én azért meghagynám, tehát hogy nem likvidálnám, inkább vennék egy másik bordólevelű fajtát. Nem tudom, hogy ez mennyire nagy levelű, vagy mennyire karéjós.
3: Nagyon vékony, tehát karéjós, de nagyon vékony kis
0: vékony kis levele van.
3: Igen. Szóval hagyjam.
0: Én szerintem hagynám, ha jó helye van, és jól érzi most ott magát, és nem ég meg a levél, akkor ott kell venni, és tudomásra kell venni.
3: Olyan is szokott lenni, hogy megég a levél.
0: Igen, sajnos ezeknél a fajtáknál, mivel egy japán kertbe való növény, ahol azért árnyékosabb hely van, olyan körülmények...
1: Másabb a klíma, azért halljuk be ott náluk.
0: Igen, tehát párásítják őket, ráadásul azért itt el kell gondolkodni,
1: egy szigetország jobbról, balról azért párás levegő éri.
3: Értem, hát akkor tudomásul kell venni, hogy ez van. Liliomfa. Van hát most már körülbelül egy 20 éves, mennyi azt mondja, két emelet maga, tehát durván egy ilyen 6-10 méter között magasságú, csodálatosan virágzik minden évben. A felső hajtásai elkezdtek lesárgulni, leszáradni. Most ez vegyem úgy, hogy ez időjárás következménye, vagy ne adj Isten a gyökér, ahogy az előbb is valamiről volt szó, elért egy olyan réteget, hogy ez a kálciumos meszes valami, és attól sárgul.
0: Igazából akkor az egész növény sárgulna, nem csak a friss fiatal hajtásvégek. Nagyon sok helyen lehet látni, hogy ebbe a meleg időbe sajnos ők nagyon szenvednek. Tehát megégnek a levelek, konténeres növény. Így van. Konténeres növényünk van nekünk fóliasátorból, még egy belső rasel van, és a fólia is maga egy kicsit UV-szűrös, és sajnos ott is megég a levele, úgyhogy ezzel az időjárás így van.
3: Már minden.
1: Számomra inkább az a furcsa, hogy mi nálunk tavasszal az első mi nálunk tavasszal a virágzáskor hideg volt, kicsit megfagyott. Azok a virágok elmentek, és most virágzik.
0: Igen, nagyon sok kell látni egy másod virágzás.
1: Nem sok, de van rajta a növényen.
0: Megmutatja. Igen.
3: Megmutatja, hát ez egyelőre nem. Jó, akkor ezt is pipa tudomásul kell venni, ez van. Ez még a fát annyira, gondolom, nem károsítja tavasszal, újból fog hajtani, virágozni.
1: Hát majd meglátjuk, reménykedjünk.
3: Hát igen. Még egy kérdésem lenne, és ez már utolsó, Isten bizony. Itt a falun, ahogy végig mentem, több helyen, ilyen előkertekben láttam egy fajta virágot, ami ilyen cserjeszerű, tenyérnyi nagy levelek, de nem karjesen, simán ilyen fűrészfogas a széle, de jó tenyérnyi levelei vannak, és hatalmas nagy ilyen jó tenyérnyi, gyönyörű portó virág, most virágzik, és fogalmam sincs, hogy de ilyen cserjeszerű, tehát nem ilyen hagyományos virág, fogalmam sincs, hogy ez milyen virág lehet, de nagyon tetszik, hogy
0: és köbb különböző színben vannak.
3: Na most én ezt csak Bordóban láttam eddig.
0: Szerintem ez a mocsári hibiszkusz lesz.
3: Na erre gondoltam, hogy van, előtte egy mondták.
0: Eléggé magas növekedése van, és úgy tűnik, mintha egy cserje lenne.
3: Igen.
0: Hát igazából másfél-két méter magas is tud lenni, ha jó helye
3: igen,
0: van.
3: Igen,
0: ez a mocsári hibiszkusz lesz. Sok helyen hívják úgy, hogy tányérvirág is, mert akkora virága van, mint egy nagy tányér. Nagyon,
1: van egy fehér, nagyon, rózsaszín, ó, nagyon sok szín van, bordószín.
0: Így van.
3: Igen,
0: mondhatja nyugodtan.
3: Csak ennyi, hogy mivel nem ismerem ezt a növényt, hogy egyrészt, hogy tudom-e ezt szaporítani úgy, hogy lopok egy hajtást, és bedugom valahova.
0: Magról nagyon könnyű szaporítani, nagyon jó szaporodik, nagyon sok különböző szín tud előjönni belőle, ezeknek nagy része a házi kertekben, amik saját maguk szaporították magvetésről. Ha valami nagyon különleges szín, vagy levél, azok azért már dugványról vannak szaporítva, de házi kertben egyszerűbb magról szaporítani, egy két éves tő már teljes virágzó állományt tud alkotni.
3: Nagyon elvetem, és két
0: így van, tavasszal el lehet vetni, nagyon jó ki kell, sőt, ha nagyon jó megvan tápoldatozva cserébe, nagyon jó körülmény között, már abban az évben megmutatja a virágját.
3: Ha beültetem, egyrészt, hogy milyen körülményeket szeret, most talajba, gondozásba, téltelet, hogy visel, mert én ilyen nem cselepesre szeretem.
0: Igen, igazából talajban nem válogat olyan szinten, azért minden növényre azt szoktuk mondani, hogy egy ilyen laza, üde talajt, azért egy jó szerves, egy jó előkészített talajba ültetve jól érzi magát. Azért a öntözést meghálálja, de azért sok helyen látom elég száraz körülmények között, nem úgy fejlődik akkor persze, de igen, egy jó talajt előkészítve, takarva, egy jó nagy ültetőgödörű elültetve nagyon jól érzi magát, és ez teljesen vissza fog száradni, visszafagy, és késő tavasszal célszerű visszavágni őket föld fölött, és akkor ezek újra kihajtanak. Azért mondtam, hogy egy két éves növényről legyen kiültetve inkább, mert akár ha hidegtelünk van első évben, ki tud fagyni.
3: De utána bírja. De amúgy is vissza kell vágni.
0: Így van, tavasszal célszerű őket visszavágni.
1: Tehát akkor nem muszáj dézsába nevelni őket, nem, hanem nyugodtan igen, ki lehet ültetni, és kibírják a telejét.
0: Így van, nyugodtan. Itt az ültetésnél egy évelőnél arra kell figyelni, meg minden növénynél, hogy legyen ideje begyökeresedni a tél előtt.
3: Igen.
0: Tehát, hogyha mondjuk valaki akar egy ilyen mocsárit, akkor célszerű azért május, júliusban megvenni, vagy ha látunk gond, és azt elültetni minél előbb, és akkor öntözni, rendszeresen is gondozni.
3: A dobványozáshoz is akkor olyan tájt kell levágni.
0: Ez a július-augusztusban lehet, most azért már nehezebb dugványozni, meg nem minden egy ered meg, de tényleg magról a legkönnyebb. Mindig hoz magtokot, lehet találni, szerintem nagyon szívesen is adnak, ahol látja. Nagyon sok helyen van.
3: Mászok a kerítésre. Kutyát nem engedik rám talán. Jó. Hát nagyon hálás vagyok, nagyon szépen köszönöm a információkat.
1: És hál' Istennek vannak ilyen emberek, akik így ennyire van, szeretik a virágokat, mert azt szokták mondani, hogy aki a virágot szereti, jó ember.
0: Igen.
3: Ó, nagyon kedves. Köszönöm szépen. Hát én most már csak ilyen egy-két évre előre tervezgetek. Ezért is kérdeztem a szőlőnél is, hogy ilyen körülmények között, ugye hát elég sokat, legalább egy harmadát ki kell vágnom, hogy nem hiszem, hogy most már érdemes szaporítanom, mert hát legalább egy, ez a magas művelés, legalb egy 4 év, amire ez termés.
0: Hát igen, sajnos ez probléma mindenhol.
1: És nagyon foghíjasak válnak a szőlőink.
0: És igazából már egy 20% fertőzöttségnél a teljes állományt kivágatják, mert abban akkora fertőzési nyomás van benne, és hogy még tünetmentes, hogy már nincs értelme gondozni se.
1: Jó, de minden éven ennyit újra telepíteni?
0: Lehet. nincs. Én a sajátból kiindulva én is elengedtem ezt a történetet, azt mondtam, míg ez ilyen szinten fertőzési nyomás van, se anyagilag, se időben nem éri meg vele foglalkozni.
1: Reméljük, hogy a nemesítők valamit ki fognak találni, és akkor biztonságos lesz újra.
0: Igen, a nemesítők...
3: Olyan, mint a filoxéra lesz, hogy...
0: Hát sokan mondják, és én is azt látom, hogy ez a modern korni filoxérának lehet mondani. Szerencsére azért a nemesítő rajta házak vannak. Rajta vannak, hogy vizsgálják azokat, hogy melyikben lehet mondjuk egy rezisztencia, de hát mire egy ilyen fajtát előállítanak egy keresztezéssel, az igen, meg mire állami elismerés, az egy 20 év legalább.
3: Hát annyi már
1: nincs. Addigra lesz szokunk a borívásról.
3: Igen.
1: Kedves nagyon hallgatóink,
3: köszönöm szépen.
1: Szívesen, fölpillantva az órára, a műsoridőnk elfogyott, de egész kellemesen eltelt ez a mai adás. Kertészünknek megköszönöm a jó tanácsokat, önöknek a megtisztelő figyelmüket. Következő hónapban, szeptember első napján jelentkezik ismételten a Kertész Válaszol című műsor. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra!

0: te boj, zavisel me kosvilo, ki objema ti telo, pozabi besede.
1: Nagyjából 4 perc, és aztán már ide a műsorvezetői székbe átül Donner Tímea, ő várja majd önöket a következő 7 órában, mi pedig köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Hát egy izgalmas és nagyon kánikulai nap elé nézünk, főleg délután tekintetében. Ha most gyorsan rápillantok a hőmérőre és az országos helyzetképre, akkor bizony jelenleg 33 és 38 fok között alakul országosan a hőmérséklet, lentván napos az idő, és 34 fok van jelen pillanatban. Köszönjük, hogy ezt a kánikulai napot is velünk indították és hallgattak bennünket. Györkös Gorán volt a közvetlen segítőtárs, ami volt a hangtechnikus. Neki köszönöm a munkáját. A zenéket Király Boglárka válogatta. A felelős szerkesztő Pisznyák Attila. Nevükben köszönöm a műsorvezető Cseresné Istvánt. Legyen szép napjuk!

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovas bemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.si.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Donner Témé a műsorvezetőt és Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Györkös Korán. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat. Ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Szlovéniában mától drágult a dízel és a fűtőolaj, a 95-ös benzinára viszont csökkent.
1: A Száva alacsony vízhozama és magas vízhőmérséklete miatt a következő napokban akár korlátozhatják is a körskói atomerőmű termelését.
2: A rendkívüli kánikula miatt a NAV ügyfélszolgálatainak működése is változik a következő napokban Magyarországon.
1: Víztakarékosságra szólított fel a horvátországi Krk városa és a sziget 6 önkormányzata, a lakosságot, a vállalkozásokat, valamint a turistákat.
2: Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában, emiatt pedig súlyos válság alakult ki Vajdaság vízgazdálkodásában.
1: Következzenek az erről szóló részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában. Várható volt az Alkotmánybíróság döntése, amely lehetővé tette a Szlovénia fejlesztését szolgáló beavatkozási intézkedésekről szóló törvényre vonatkozó törvényhozási népszavazást, jelentette be Janez Janša kormányfő. Úgy értékelte, hogy az Alkotmánybíróság a baloldali politika okozta káros helyzetet védi.
2: A döntéssel az Alkotmánybíróság megsemmisítette a parlament azon határozatát, amely szerint a Szlovénia fejlesztését szolgáló beavatkozási intézkedésekről szóló törvényre vonatkozó törvényhozási népszavazás nem megengedhető. Többek között kimondta, hogy ha a törvény olyan tartalommal is rendelkezik, amely nem vonatkozik olyan területekre, amelyekben nem megengedhető a népszavazás, és ez utóbbi hatáját tekintve nem képezi a törvény minimális részét, akkor összességében nem törvény az alkotmány 90. cikke értelmében. Ez határozza meg ugyanis, hogy mely területeken nem megengedhető a törvényhozási népszavazás.
1: Szlovéniában mától drágult a dízel és a fűtőolaj, a 95-ös benzin ára viszont csökkent az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli töltőállomásokon, közölte az Energiaügyi és Infrastrukturális Minisztérium. A 95-ös benzin literenkénti szabályozott ára 2 centtel lett olcsóbb, és 1,58 € mérséklődött. A dízel literje 5,4 centtel 1,88 € emelkedett, a fűtőolaj pedig 5,8 centtel lett drágább, és 1,49 € lehet vásárolni éjféltől.
2: Az új árak augusztus 10-ig maradnak érvényben. Az üzemanyagárak emelkedésének mérséklése érdekében azonban a kormány a közelmúltban 2 hónapra befagyasztotta az energiahatékonysági hozzájárulás és a széndioxid kibocsátású levegőszennyezés utáni környezetvédelmi adó megfizetését a benzin, a dízel és az extra könnyű fűtőolaj esetében. A kormány úgy döntött, hogy engedélyt kér az Európai Bizottságtól a jövedéki adók ideiglenes csökkentésére a jelenleg megengedett minimum alá.
1: A Száva alacsony vízhozama és magas vízhőmérséklete miatt a következő napokban korlátozhatják a körskói atomerőmű termelését, végső esetben pedig az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, közölte az üzemeltető. A környezetvédelmi előírások szerint a Száva napi átlaghőmérséklete a brezsicei vízerőmű alatti teljes elkeveredési ponton nem haladhatja meg a 28 Celsius fokot. A folyó vízének napi átlagos felmelegedése pedig legfeljebb 3 Celsius fok lehet.
2: A vállalat hangsúlyozta, az erőmű működését továbbra is az időjárási és vízügyi viszonyokhoz igazítják, az előírt környezetvédelmi határértékek betartása mellett. A hűtőtornyok üzemeltetése növeli az erőmű energiafelhasználását, a melegebb hűtővíz pedig rontja a termelés hatékonyságát. Alexander Mervár, az ELESZ vezérigazgatója elmondta, azt javasolták, hogy végső esetben az atomerőmű átmeneti felmentést kaphasson egyes környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése alól.
1: Három évvel ezelőtt, pontosabban 2023. augusztus 4-én a rendkívüli esőzések következményei az ország történetének legsúlyosabb áradásait okozták. 212 településből 183-at érintett a katasztrófa, és a következmények mindegyikét még nem szüntették meg.
2: A helyreállítási program keretében az állam által finanszírozott nagyobb projektek közül jelenleg abszolút prioritást élveznek azok, amelyek a véglegesen elköltözni kényszerülő lakosok számára biztosítják a szükséges pótló ingatlanok építését. Ezek között vannak a közgazdasági infrastruktúra kiépítéséhez szükséges projektek is. A természeti katasztrófák esetén azonnali beavatkozásra szánt, a községeknek közvetlen támogatást nyújtó külön alap létrehozásával kapcsolatban rámutattak, hogy a finanszírozási rendszer javítására és a sürgősségi intézkedések végrehajtására vonatkozó különböző lehetőségeket vizsgálják.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. A rendkívüli kánikula miatt a NAV ügyfélszolgálatainak működése is vonatkozik a következő napokban Magyarországon. Augusztus 5-ig több helyszínen rövidített nyitvatartás lép életbe, ezért azoknak, akik személyesen szeretnék ügyet intézni, érdemes indulás előtt ellenőrizni az adott ügyfélszolgálat nyitvatartását. Írja a 24.hu.
2: A hőség és az energiabiztonsági intézkedések az állami gazgatás működésére is hatással vannak. Azokon a munkahelyeken, ahol erre lehetőség van, otthoni munkavégzésre állnak át, a változások pedig a Nemzeti Adó és Vámhivatal ügyfélszolgálatait is érintik. A Magyar Posta több légkondicionálás nélküli postáján is rövidített nyitvatartást vezettek be, így Magyarország szerte több száz postafiók már délben bezár. A rendkívüli intézkedések célja a tartós hőség idején az energiafelhasználás csökkentése, valamint a dolgozók és az ügyfelek egészségének védelme.
1: Víztakarékosságra szólította fel a horvátországi Krkvárosa és a sziget 6 önkormányzata a lakosságot, a vállalkozásokat, valamint a turistákat is, mert a tartós aszály következtében az elmúlt 4 évtized egyik legalacsonyabb vízszintjét mérték a helyi vízbázisokon.
2: Az önkormányzatok arra kérik a fogyasztókat, hogy a nyár végéig fogják vissza a mezőgazdasági területek, kertek, pázsitok és egyéb zöld felületek öntözését, korlátozzák a medencék feltöltését és mellőzzék az ivóvíz minden indokolatlan felhasználását. A vízhiányt elsősorban a téli és tavaszi csapadék elmaradása okozza. Az idén mintegy 30%-kal kevesebb eső esett a szokásosnál. Március és július között 223 liter csapadék hullott négyzetméterre, szemben az ilyenkor megszokott mintegy 450 literrel. Zádárban és környékén is víztakarékossági intézkedéseket vezettek be a tartós aszály és a megnövekedett nyári fogyasztás miatt.
1: Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában, emiatt pedig súlyos válság alakult ki Vajdaság vízgazdálkodásában. A térség vízellátása és a mezőgazdasága szempontjából kulcsfontosságú. A Duna-Tisza-Duna csatornarendszert ugyanis kiszáradás fenyegeti.
2: Vajdaság több településén, köztük Zomborban, Kulán és Verbászon a múlt héten rendkívüli helyzetet hirdettek. A tartományi kormány 270 millió dinárt különített el a sürgősségi intézkedésekre. A vízgazdálkodási rendszer az utóbbi több mint 100 év egyik legsúlyosabb hidrológiai helyzetével néz szembe, jelentette ki Dragan Glamočić, mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási miniszter. A tárcavezető közölte, a Tuna vízszintje a szivattyú állomás eredeti tervezési szintje alá süllyedt, ezért sürgős intézkedésekre van szükség.
0: Sport.
1: Az örmény Ararat ellen mérkőzik ma 18 órakor a Celje foci csapata a Bajnokok Ligája kvalifikáció harmadik fordulójában. A Celje az albán Egnáció ellen tudott győzni a második fordulóban, míg az örmény csapat az ír Shamrock Rovers ellen bizonyult jobbnak. Győzelem esetén a svéd Mjálbi és a szlovák Slovan Bratislava közötti meccs nyertesével folytathatja a Celje a selejtező utolsó fordulójában. Az ötszörös Tour de France győztes Tadej Pogácsár indul az augusztus 22-én rajtoló Vuelta a España országúti kerékpáros körversenyen. Számolt be a 27 éves világbajnok csapata, az UAE Team Emirates. Pogácsár 7 év után tér vissza a spanyol 3-hetes viadalra. A Vuelta az egyetlen hiányzó 3-hetes siker Pogácsár számára. Gulácsi Péter 11 év után távozott az RB Leipzigtől és a spanyol élvonalbeli Villarrealhoz igazolt. Sajtóhírek szerint az 58-szoros válogatott kapus 2 évre írt alá, és a hispán alakulat 1 millió eurót fizetett érte. A 36 éves kapus bevallotta, nem könnyű 11 év után búcsút mondani, hiszen számára az RB Leipzig soha nem csupán egy klub volt. Gulácsi több mint egy évtized alatt összesen 362 mérkőzést játszott a lipcsei csapat mezében.
2: Időjárás. Délután is derült meleg időre kell számítani, a hőmérséklet csúcsértéke 32 és 38 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: Baleset miatt akadozik a muravidéki autóút forgalma Cerkvenyák és Szvetijori Oscseunici között Lendva irányában. A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek egyéb fennakadást, estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe akadozik a tengermelléki sztráda forgalma Brezovica és Dragomer között, valamint Raubár Komanda és Posztolyna között Koper felé.
1: Déli krónikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől Györkös Gorán délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Donner Tíme a műsorvezető és Király Tomi délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép napjuk, a viszonthallásra!
3: MMR. A zene összeköt.

Egy újabb kánikulai napon köszöntöm a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóit. Augusztus 4-e van, kedd délután, mindjárt 3:41 lesz, folytatjuk tovább a zenék sorát. Este 7-ig tart ma is a vezetett műsor, és számítunk figyelmükre, a tartalomról majd egy kicsit később szólunk. A népi kalendárium azt írja a mai nappal kapcsolatban, hogy ellentétes téli időmutató nap, azaz a téli időjárást jósolja meg. Ha nagyon meleg van ezen a napon, már pedig ez van, akkor hideg lesz a tél, ha pedig hűvös ez a mai nap, akkor enyhe tél ígérkezik, írja a népi kalendárium. Hogy mennyire melegre készülhetünk, elmondjuk egy órakor a friss információkban. Maradjanak velünk, jó vételt, jó rádiózást!

0: Újravidéki Magyar Rádió. Időjárás.
1: Köszöntöm a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóit, kedd délután egy óra pontos időfriss információkkal folytatjuk tovább. Továbbra is derült idő várható, nagyon magas értékekkel 32-39 fokra lehet számítani itt vidékünkön. Ami a jelenlegi helyzetképet illeti, 35 fokot mutatnak a hőmérők itt Lendva környékén. Ennyit jelentenek Muraszombatból, Mariborból és a fővárosból is. Koper 33 fokos, a Kredaricán 19 fokot mértek röviddel ezelőtt. Egész Szlovéniában nagyon magas hőmérsékletekre lehet számítani, és emiatt figyelmeztetést adnak ki, illetve továbbra is nagy a tűzveszély a természetben, emiatt is érvényben van a korábban kiadott figyelmeztetés. A holnapi napon sem javul majd a helyzet, marad a napos idő, hát a dombvidék felett lehetne gomoly felhők az égen, a hegyvidéki területeken elszórtan valami csapadék előfordulhat, ide vidékünkre nem mutatják ezt, a reggeli értékek is 20 fok körül alakulnak majd, napközben pedig 33-39 fok várható. Ami Magyarország időjárását illeti, ott is érvényben van a piros figyelmeztetés a hőség miatt, az egész ország felett szinte alig van felhő az égen, és helyenként megélénkülhet a déli szél, délután 38 fok körül alakul majd a hőmérséklet, most 36-37 fok körüli értékeket mérnek szerte az országban, és erős UV-sugárzásról számolnak be. A hét legforróbb napjai jönnek, úgyhogy ha tehetik, amennyibe tehetik, kerüljék a tűző napon való tartózkodást. Szerdán folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon helyenként megélénkülhet a déli-délkeleti szél. Trópusi éjszaka várható, a minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul. Délután meg 37-42 fokos csúcsértékekre készülhetünk. Aztán csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporzivatar kialakulhat. Nyugaton, északnyugaton, az északira, északnyugatira forduló szél késő délután, illetve este feltámadhat, úgyhogy ezzel együtt is meleg lesz, 35 és 42 fokos forróságban lesz részünk, tehát még csütörtökön is. Aztán pénteken a sok napsütés mellett megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi a szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A Dunántúlon végre enyhül majd a forróság, 31-34 fok közé eshet vissza a maximum érték, másutt még mindig 35-39 fokra lehet készülni. Hát nagyon várjuk már ezt a pénteket itt vidékünkön, úgy gondolom. Folytatódik addig is a pokoli hőség, a 40 fok körüli hőmérséklet továbbra is jelentősen megterheli az egészséges emberek szervezetét is, nem beszélve azokról, akik valamilyen betegséggel élnek együtt. Az idősekre, kisgyerekekre mindenképpen oda kell figyelni, a szív- és érrendszeri betegséggel élőkre, illetve a légzőszervi betegséggel élőkre is fokozottan figyeljünk. Nem véletlenül mondjuk, hogy kerüljék a fizikai megterhelést, ha nem muszáj, akkor ne menjenek ki. Inkább halasszák el a dolgokat, amit tudnak, intézzenek el telefonon, aztán halasszák a következő hétre, hogyha megtehetik természetesen. Nagyon erős, extrém erős UV-sugárzással kell számolni, fokozottan oda kell figyelni a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadék bevitelére, hiszen nem egyszerűen, ha vizet fogyasztunk, az egy idő után már kevésnek tűnik, az elektrolitokat, ásványi sókat is valami módon pótolni kell a szervezetben, nagyon-nagyon fontos, fogyasztanak sok zöldséget, gyümölcsöt, ezek is segítik a szervezet hidratálását, vigyázzanak magukra, kitartást mindenkinek, mindjárt az utakkal folytatjuk.
2: Közlekedési hírek.
1: Természetesen száraz utakon, száraz időben, napos időben folyik a forgalom szerte az országban, de nem zökkenőmentesen. Baleset történt a Muravidéki autópályán a Cerkvenyák és Szveti Jóriob-Csaunici csomópontok között Lendva felé. Itt le kellett zárni egy forgalmi sávot, legyenek körültekintőek. Aztán torlódik a forgalom a tenger melléki autópályán a Raubarkomanda pihenő és Posztolna között Koper irányába. A Steyr autópályán a Drámlie csomópont és a Pletovária Szentendre alagút között Maribor felé, a Gorenszkói autópályán pedig a Karavanke alagút előtt Ausztria irányába 1 kilométeres a torlódást. A Störmec-Mangárt utat tűzoltási munkálatok miatt le kellett zárni, írja az Útinform. Vidékünkön nagyobb fennakadásról nem jelentettek, radarra pedig Muraszombat környékén számíthatunk. Tartsák be mindenütt a szabályokat, legyenek türelmesek a volán mögött, jó utat mindenkinek! Öt perccel múlt el délután, 1 óra, augusztus 4-e van, a friss információkat hallották. Kellemes délutánt mindenkinek, akár munkával, akár pihenéssel telik a napjuk. Itt leszünk a folytatásban is, most némi zenével, 1:45 után pedig átnézzük a délutáni tartalmat.

Rózsa Magdi felvétele után akkor a további tartalomról szóljunk. Kedd délután van, nem sokára az ünneplőket köszöntjük, majd aztán friss zenei ajánlat is lesz természetesen még ebben az órában. Kettőkor híreket mondunk, majd aztán 2:45 után az apró hirdetések jöhetnek, a délelőttieket is megismételjük majd. 3 órakor pedig a terepjáróban 2 összeállításunk lesz. A lendvakösségi MNÖNK tanácsa levelező ülésen döntött az egyesületek és civil szervezetek nemzetiségi programjának társfinanszírozásáról. Ez lesz az egyik téma. Aztán a másik, a lakossági felháborodás és komoly szakmai aggályok kísérik a Ledava patakon zajló meder tisztítást. A múlt heti vízügyi válasz után ezúttal a Szlovén Természetvédelmi Intézet álláspontját mutatjuk be. A terepjáróban 2 összeállítás, tehát 1 Fehér Ilonától, 1 pedig Szabó Szuzi jóvoltából. 3 óra után terepjáró, majd zenék a folytatásban, így elérkezünk 4 órához, 4:45 után jönnek az ökopercek. 5-kor is mondunk híreket, akkor még kicsit rövidebben, 6 órakor meg hosszabban, hiszen akkor már a napi krónikát hallgathatják meg. Ma is 7-ig tart a vezetett műsorrész, a rendszeres hallgatók ezt már jól tudják. Számítunk figyelmükre, várjuk önöket a készülékek mellé a folytatásban is. További jó rádiózást!

Augusztus 4-e van Domonkos napja, illetve a szlovén naptárakban Dominik név nap szerepel, mindkettő egy tőről fakad. A latin Dominikus férfi név változatáról van szó, jelentése az Úrhoz tartozó Istennek szentelt, eredetileg a vasárnap született gyerekek kaphatták, mert a vasárnap neve az Úr napja, Dies Dominica volt, úgyhogy őket köszöntjük ma, illetve még Indra, Kerubin, Kerubina, Nedda és Törtel nevű ismerőseinket is köszönhetjük névnapjuk alkalmából. A Dominikek, Dominikák, Domokosok mellett boldog névnapot nekik is, és a születésnaposoknak is minden jót kívánunk, meg mindenkinek kitartást a nagy melegben. További jó rádiózást így 2 perccel fél 2 után.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi Friss, én pedig Cseresnyi Tünde vagyok, és ezúttal egy olyan dalt hoztam, amelyben két generáció kirobbanó ereje összpontosul. Martin Garrix és a YouTube közös felvételt készített. Az ír rock legendák és a holland DJ producer közös munkájának eredménye a Fireflies című kislemez, amely a Tomorrowland-es debütje után most hivatalosan is megjelent. A Fireflies a YouTube jellegzetes hangzásvilágát ötvözi Martin Garrix modern, elektronikus pop és dance produkció stílusával. Martin Garrix energikus produceri megközelítése friss, korszerű pop hangzást kölcsönöz a Fireflies-nak, miközben megőrzi a YouTube védjegyének számító zenei elemeket, köztük The Age azonnal felismerhető gitárjátékát és Bono vokáljának inspiráló stílusát. A dal premierje július 17-én volt a Tomorrowland Fesztiválon, Martin Garrix szettje alatt, ahol a közönség legnagyobb meglepetésére The Age is csatlakozott hozzá a színpadon. Bár most először dolgozott együtt Martin Garrix-el a YouTube mind a négy tagja, kapcsolatuk korán sem új keletű, hiszen a producer közreműködött az áprilisban megjelent dalukban, és 2019-ben is dolgoztak már együtt Bonoval, például az UEFA labdarúgó Európa-bajnokság hivatalos himnuszán. Most azonban először egy közös dallal rukkoltak elő, jön Martin Garrix és a YouTube, ez pedig nem más, mint a Fireflies.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: 7 perc múlva 2 órakor már hírek következnek itt a Muravidéki Magyar Rádióban ezen a kedd délutánon is. Aztán a következő órában, lévén, hogy kedd van, jönnek majd az apró hirdetések, 2:45 után ezzel várjuk Önöket.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Kedd 0 órától változott a kőolaj termékek szabályozott ára Szlovéniában. A 95-ös oktánszámú motorbenzin literenkénti ára 2 centtel 1,583 euró csökkent, míg a gázolaj és a fűtőolaj drágult. A dízel üzemanyag literenkénti ára 5,4 centtel 1,882 euró, a fűtőolaj pedig 5,8 centtel 1,494 euró emelkedett. Az új árak augusztus 10-ig érvényesek. A II. Világháború roma áldozatainak nemzetközi emléknapján Muraszombatban tartott megemlékezésen a felszólalók hangsúlyozták a történelmi emlékezet megőrzésének fontosságát. Az ünnepségen a roma közösség képviselői, az állami szervek tagjai és más szervezetek küldöttei vettek részt. A meghívottak koszorúkat helyeztek el az emlékműveknél, és felhívták a figyelmet az emberi jogok fontosságára, valamint az előítéletek elkerülésére. A Magyarországgyűlés szerdára tervezett plenáris üléseit az extrém hőség és az energiaválság miatt elhalasztották, közölte György Bálint, a parlament sajtófőnöke a Magyar Távirati Iroda megkeresésére. A döntés hátterében az áll, hogy a rendkívüli időjárási körülmények és az energiafelhasználás optimalizálása érdekében szükségessé vált a tervezett ülések újragondolása. Az elhalasztott ülések új időpontjáról később születik döntés. Életveszélyesen megsérült egy 20 éves fiatalember, édesapja súlyos, testvére pedig könnyebb sérüléseket szenvedett, amikor hétfő késő délután robbanás történt egy családi házban a horvátországi Bosziljevo közelében. A karlovaci rendőrség feltételezése szerint a fiatal férfi házi készítésű szerkezetet vagy katonai eredetű robbanóanyagot kezelhetett. A detonáció akkora erejű volt, hogy az épület két fala kidőlt és a környéken parkoló autókat is megrongálta. A helyszíni szemlét kedden tűzszerészek bevonásával folytatják a hatóságok. A brit belügyminisztérium megkezdte egyes uniós állampolgárok Brexit utáni tartózkodási jogának visszavonását, arra hivatkozva, hogy azt korábban tévedésből ítélték meg számukra. Az intézkedés miatt érintettek elveszíthetik munkájukat, lakhatásukat és más alapvető jogosultságaikat, miközben jogvédő szervezetek szerint a gyakorlat sértheti az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti kilépési megállapodást. 5 ember meghalt, 10 pedig megsebesültek a moszkvai területet ért ukrán dróntámadásban, miközben több más orosz régióban is légicsapásokat jelentettek. A támadások logisztikai létesítményeket és ipari objektumokat is érintettek. Az orosz hatóságok terrortámadás miatt indítottak büntető eljárást, a Védelmi Minisztérium pedig azt közölte, hogy egyetlen éjszaka alatt 320 ukrán drónt semmisített meg a légvédelem.
0: Időjárás.
2: Délután jobbára derült lesz az ég, a zavartalan napsütés hatására 32-39 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
1: Közlekedési hírek.
2: Baleseti helyszínelés miatt csak a belső sávon lehet közlekedni a Muravidéki autópálya Cerkvényák Szvéti Júri Jóscsáuni szakaszán Lendva irányában. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.
3: Ilyen.

0: mondta, nem fér el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: Délelőtt már jócskán hirdettek a hallgatók, mondom a délelőtt érkezetteket. Lentiből olcsón elvihető 200 darab tetőcserép és nagyobb mennyiségű lenszőttesből készült gabona vagy takarmány tárolására is alkalmas zsák. Telefonszám 003670-9327475-ös. Eladó egy 1981-es évjáratú Warburg, 45 ezer kilométerrel megkímélt állapotban első tulajdonostól motorhibásan. A telefonszám 003630-519-5611-es. Lentiben eladó két darab 70 literes, 5 darab 120 literes és 3 darab 220 literes cefre hordó, egy kisméretű üst, pálinkás üveg 25 literes, mini szőlődaráló és 5 darab 40 centi átmérőjű körfűrészlap. Ugyanitt eladó Skoda Octavia, 2003-as évjáratú, megkímélt és korához képest tökéletes állapotban van. A telefonszám 30-as mobil 560-6691-es. Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó, telefonszám 30-as mobil 314-71-58-as. Zalalövőről ingyen elvihető az a kis cica, a telefonszám 30-as mobil 450-427-76-os. Régi motorokat, autókat vásárolnának, a következő számot lehet hívni, 30-as mobil 553-77-66-os. Különböző borfajták eladók, olasz Riesling, Sauvignon, Chardonnay és sárga muskotáj. A telefonszám 040-815-810-es. Dobriban eladó háromszobás összkomfortos családi ház központi fűtéssel, két garázssal, nagy udvarral, saját kúttal. A telefonszám 30-as mobil 364-29-33. Lenti környékén eladó fűrtojás és folyamatosan rendelhető is egyébként. A telefonszám 30-as mobil 58-65-905-ös. Letenye környékén eladó étkezési és befőző paradicsom, valamint 600-as szalagfűrész. A telefonszám 70-es mobil 466-7242, tehát ez Letenye környékén van. Aztán Siófokon eladó mozgáskorlátozott tulajdonostól Toyota Yaris 21 ezer kilométerrel, a telefonszám 84-es körzet 553-645-ös. Aztán egy idős hölgy fiatal kutyussal keres segítséget a házi munkavégzésben. A hölgy önellátó. Az ételkészítésben is, a lakás alapvető takarításában van szüksége segítségre. A gondozás Lendván a hölgy otthonában történik, vasárnap estétől péntek délutánig. Elvárás az idősekhez és az állatokhoz való kedves viszonyulás. További információkért hívhatják a 041-296-279-es telefonszámot. Aztán eladó egy Volvo S60-as 2001-es évjáratú kocsi javításra szoruló, illetve alkatrésznek árulják, benzines kocsiról van szó. A karosszéria rozsdamentes, jó állapotú, hát a motor alapvetően rendben van, azonban az olajszivattyú túlmelegszik, ezért nem üzemképes. Úgyhogy alapvetően nincs rendben, javításra szorul. Az autó ki van vonva egyébként a forgalomból, úgyhogy nincs biztosítása. Ármegegyezés szerint és a következő telefonszámot lehet hívni. Plusz 386 31 442 770-es. Ezek mind a délelőtti hirdetések voltak, és közben érkezett már egy hirdetés, 600 literes felújított szőlőprés eladó Csörnyeföldön. A telefonszám 003630-30-593-48-19-es, majd ismétlem természetesen. Lakossági apró hirdetéseket várunk a következő percekben. Telefonszámaink a jól ismertek, 575-17-18 és 575-17-19-es.

Na hát újabb hirdetés nem érkezett, ami jött írásban, azt mondom még egyszer, 600 literes felújított szőlőprés eladó Csörnyeföldön. A telefonszám plusz 3630 593 4819-es, ez tehát ami még hozzá kerül a délelőtti apró hirdetésekhez, és aztán a rádió honlapján is megtalálják majd őket dátum szerinti bontásban, legközelebb meg csütörtökön lehet majd hirdetni. Most egyenlőre kett délután van, és 3 perccel vagyunk 2:30 után. Köszönjük, hogy ezúttal is bennünket választottak, maradjanak a folytatásban, is jönnek a zenék.

Három perccel múlt 3:43 folytatjuk a zenék sorát, 3 órakor pedig a terepjáróban két összeállításunk lesz, 16 egyesület részesül támogatásban. Erről szól az első anyag, aztán a másik a Ledava patakkal lesz kapcsolatos. Hallgassák meg a terepjárót, nem sokára kezdünk.

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovasbemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.cz.

0: Augusztus 4-e kedd van, a terepjáró következik. A Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség támogatási felhívására 17 egyesület, illetve civil szervezet nyújtott be kérelmet. A pályázat célja a lendvai községben működő magyar nemzetiségi programokat kivitelező szervezetek anyagi támogatása, ami nagymértékben hozzájárul a magyar közösség önazonosságának megőrzéséhez, fejlesztéséhez és erősítéséhez. A közösség tanácsa idén 16 egyesületnek hagyott jóvá támogatást, amelyhez a költségvetésben 12 ezer eurót különítettek el. Fehér Ilona összegzi a részleteket.
1: A Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség pályázatán a községben működő magyar jellegű programokat megvalósító egyesületek és civil szervezetek nyerhettek el támogatást. A júniusban megjelentetett felhívás feltételei szerint egy-egy szervezet egy naptári évben legfeljebb 3 programra pályázhatott. Kirándulások szervezésére és alapeszközök vásárlására nem lehetett támogatást nyerni. A pályázatok benyújtási határideje 2026. július 10-e volt. A pályázatokat a pályázati bizottság vizsgálta meg és bírálta el. A bizottság által javasolt támogatási összegeket a Lendvai Magyar Önkormányzat tanácsa levelező ülésen fogadta el. A javaslat 9 mellette szavazatot kapott, 3 tanácstag nem szavazott. A 12 ezer eurós társfinanszírozási összegre 17 egyesület pályázott. Az igényelt összeg több mint 28 ezer eurót tett ki. Egy egyesület nem tett eleget a feltételeknek, így nem nyert támogatást. 1200 eurót 2 egyesület nyert. A Lendvai Lóbarátok Egyesülete működésére és a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete egyesületi ünnepségük kivitelezésére. 2 programra pályázott a Petesházi Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesület. 800 eurós támogatást kaptak a Falunap és az Anna Nap megszervezésére, 400 eurót pedig a Viszáki és a Kisapáti testvéri települések találkozójára. A Felsőlakosi Turisztikai Egyesület ugyancsak 2 programot nyújtott be. A Lendvai Magyar Önkormányzat 200 euróval támogatja a gyerekeknek szervezett húsvéti műhely munkát, 800 euróval pedig a falunapi programot. A Völgyi Falusi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület 3 programjára a tanács 1400 eurót hagyott jóvá. Az adventi manufaktúra költségeinek fedezésére 700 eurót, a Mikulásváró és az adventi aprófények meggyújtására 400 eurót, a szépkorúak találkozójára pedig 300 eurót hagytak jóvá. A Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet a Sandoz Lendava program lebonyolítására 800 eurós támogatásban részesül. A Pincei Zalagyörgy Művelődési Egyesület karácsonyi rendezvénye, a Gyertyánosi Turisztikai Egyesület Adventi Örömök című eseménye, valamint a Völgyi Falusi Turisztikai Egyesület Mártonnapi eseménye 700-700 eurós támogatásban részesül. A butik turizmus fejlesztéséért Hadik útja Egyesület a hagyományos Hadik harca elnevezésű programjával 600 euró támogatást nyert. A Lendvai Magyar Önkormányzat 500-500 euróval támogatja a Kapcai József Attila Művelődési Egyesület Énekeljünk Együtt című programját. A Prestige Equestrian Lovasklub többnapos lovastáborát és a Lendvai Judoklub kapcsolatát a Lenti Judoklubbal. A Lendvai Provida Egyesület Magyar Ízek Régen és Ma című projektje, valamint a Gyertyánosi Hajnalművelődési Egyesület által szervezett Málénap 400-400 euró támogatásban részesül. A Lendvai Gipko Sport és Turisztikai Egyesület sportnapja pedig 200 eurót kapott. A programok megvalósításának határideje 2026. december 31-e. Az elszámolást január végéig kell leadni. A Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség tanácsának 15. levelező ülésén, mint társalapítók, véleményt mondtak a 2. számú lendvai kétnyelvű általános iskola igazgatójelöltjének kinevezéséről. Nagycskátia pályázatát 8 mellette szavazattal a tanács pozitívan véleményezte. 4 tanácstag nem szavazott.
0: Lakossági felháborodás és komoly szakmai aggályok kísérik a Ledava patakon zajló medertisztítást. A szlovén vízügyi igazgatóság muraszombati kirendeltsége Lendva és Hármasmalom között szinte a teljes partmenti vegetációt kiirtotta, ami a civilek és a természetvédők szerint törvénysértő. A múlt heti vízügyi válasz után ezúttal a Szlovén Természetvédelmi Intézet álláspontját mutatjuk be. Szabó Szuzi összefoglalója.
2: A szlovén vízügyi igazgatóság által végzett medertisztítás komoly lakossági felháborodást váltott ki. Anton Kustec, a szlovén vízügyi igazgatóság Muramenti régióért felelős osztályvezetője szerint a munkálatok elkerülhetetlenek voltak az árvízvédelem miatt. Majd rádiónknak nyilatkozva visszautasította a törvénysértési vádakat. Álláspontja szerint a kritikusoknak bizonyítaniuk kellene az elpusztítottnak vélt halivóhelyek létezését, és emlékeztetett, ha jön az árvíz, a halaknak sem lesz hol menedéket találniuk. Kustec az időszérűséget érintő kritikákra reagálva elmondta, hogy a nyári szárazság a legoptimálisabb időszak a kivitelezésre, hiszen télen a magas vízállás, márciustól augusztusig pedig a környezetvédelmi tilalmak akadályozzák a munkát. Anton Kustec elismerte, hogy a partfal most csupasz, de ígérete szerint a területet be fogják füvesíteni. Példaként a 2 éve hasonlóan letisztított Mura erdő feletti szakaszt említette, amely mára teljesen regenerálódott. Kustec azt is elárulta, hogy a beavatkozás előtt külön környezeti hatásvizsgálat vagy szakértői elemzés nem készült, mivel a medertisztítás nem beruházásnak, hanem egyszerű karbantartásnak minősül, amelyre a törvény kötelezi őket. A munkálatokat a szakminisztérium jóváhagyta. A helyzettel kapcsolatban a Szlovén Természetvédelmi Intézet maribori kirendeltségének hivatalos álláspontját is kikértük. Megtudtuk, hogy az intézet szakmai anyagként természetvédelmi irányelveket határozott meg a Muramenti Közszolgálati Munkaprogramhoz a 2026. január 1-től december 31-ig tartó időszakra, rögzítve a természetvédelmi értékek és a védett területek megőrzésének feltételeit. Ebben a jóváhagyott programban a Ledava patak, Lendva és Csente közötti szakaszára kizárólag alapvető karbantartási munkákat terveztek. Ez a füves területek kétszeri, Lendva városában pedig háromszorai kaszálását jelentette volna, valamint a töltések kisebb omlásának helyreállítását, illetve a kizárólag eróziót okozó kidőlt fák és bokrok esetleges eltávolítását. A Természetvédelmi Intézet kizárólag ezekre a minimális munkálatokra adott ki pozitív véleményt. A helyszíni ellenőrzés során azonban az intézet munkatársai azt tapasztalták, hogy a ténylegesen elvégzett beavatkozások nincsenek összhangban az elfogadott programmal. A kivitelező nehéz munkagépekkel teljes medertisztítást végzett, és úgy távolította el a vízi, valamint a parti vegetációt, hogy azzal felszámolta a patak természetes struktúráit, miközben egy mesterséges, trapézkeresztmetszetű csatornát alakított ki. A Ledava érintett szakaszán korábban sokszínű élőhelyek és olyan védett vadon élő állatfajok specifikus struktúrái voltak jelen, mint a jégmadár, a fekete gólya, a vidra, a guvat, a nádirigó, a csuka, a fejes domolykó és a leánykoncér. Ezen fajok élőhelyét a jogszabályok értelmében szigorúan óvni kell. Ráadásul a vadászati törvény kimondja, hogy a madarak fészkelési időszakban március 1-e és augusztus 1-e között tilos a vízparti fásszáró növényzet kivágása, valamint az elvezető csatornák tisztítása. Az elvégzett mederszabályozás és a parti növényzet radikális írtása a szabályzatok szerint olyan beavatkozásnak minősül, amely jelentős negatív hatást gyakorolhat a védett területekre. A Szlovén Természetvédelmi Intézet ezért 2026. július 17-én hivatalos levelet küldött a vízügyi igazgatóságnak, a Pomgrád vízgazdálkodási vállalatnak, mint koncesziós partnernek, a Lendvai Horgász Egyesületnek és a Szlovén Horgászati Intézetnek, amelyben felhívja a figyelmet a beavatkozás rendkívül problémás és káros hatásaira. Mivel a Természetvédelmi Intézetnek nincs közvetlen hatósági jogköre, a lakosságtól érkezett hivatalos panaszokat és feljelentéseket azonnali intézkedésekre továbbítják az illetékes környezetvédelmi és területrendezési felügyelőségnek.
0: Kedves hallgatóink, a keddi terepjáróban Fehér Ilona és Szabó Szuzi összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!
3: MMR.

3 perccel múlt el 3:30, és épp írja az időkép, egy 10 perccel ezelőtt jelentették meg, hogy meghosszabbították sajnos a 3-fokú hőségriasztást. Ma és holnap tetőzik a forróság, illetve még a csütörtöki napon 41-42 fokos maximumokkal az egész országban piros figyelmeztetés van érvényben, és a tiszti főorvos ma délután meghosszabbította tehát a hőségriasztást augusztus 7-e, azaz péntek éjfélig. A forróság tehát tetőzni fog a következő napokban, 40-41 helyenként 42 fokot is lehet majd mérni, így nem kizárt, hogy idén nyáron másodjára is megdől majd az abszolút meleg rekord, és az éjszakák is melegek, már többfelé trópusi éjszakákban van részünk 20 fok körüli hőmérsékletekkel, ez még egész jónak mondható mostanság. A Hungaromet a várható magas napi középhőmérséklet miatt szerdára és csütörtökre az egész országra piros figyelmeztetést adott ki. A forróság pedig pénteken kezd enyhülni egy hideg front hatására, de délkeleten még ekkor is megközelíti a 40 fokot a hőmérséklet. Szombatra 28 és 34 fok közé szelidül az addig tartó extrém forróság. Hát majd meglátjuk, hogy ebből a hidegfrontból is mi lesz egyáltalán, bár bízom benne, hogy tényleg valami frissülésben most már azért lehet részünk, ne legyen pusztító, de egy kicsit, mondjuk egy 10 fokot nyugodtan esett a hőmérséklet, fázni akkor sem fogunk. Vagy hát lehet, hogy önök is tapasztalják, hogy ilyen tartós nagy meleg után, ha hirtelen lecsökken, akkor egy-két napig úgy érezzük, hogy hű, de hideg van. Aztán, ha megnézzük a hőmérőt, akkor meg hát nincs is annyira hideg, de hát annyira kvázi hozzászokunk ehhez a nagy hőséghez, hogy már a 10 fokkal alacsonyabb hőmérséklet is hidegnek tűnik, de csak egy-két napig tartja ez magát, persze aztán hozzászokunk ahhoz, és egy kicsit fellélegezhetünk. Péntekre ígérik tehát a hidegfrontot, de hogy pontosan mikor, meg honnan érkezik, és meddig lesz itt, mire számíthatunk által, ezt nehéz megmondani. Minden esetre, ha már 30 fok közelébe szelidülnek a hőmérsékletek, az már jónak mondható. Szombatra, vasárnapra is meleget mutatnak, szombaton még lehet némi felhősödés, vasárnap derült, ég lesz felettünk, és ilyen 32-35 fokos csúcsérték, de már ennek is örülhetünk. Hát most itt egy kicsit tovább pillantottam már augusztus 13-ára, amely 36 fokot mutat az előrejelzés, na ebben nagyon bízunk, hogy változni fog. Ennyit akkor a következő napok időjárásáról, lényegében tehát kitartást önöknek továbbra is, ami eddig bevált, azt folytassák úgy tovább, amit pedig nehezen viselnek, azon próbáljanak valahogy változtatni. És továbbra is érvényben van, hogy a nagy forróság miatt ugye egyes helyeken csökkentik a munkaidőt, vagy otthoni munkavégzést rendelnek el, a kinti munkát ilyenkor el kell halasztani, illetve az olyan kirándulásokat vagy utakat, tevékenységeket is, amik elhalaszthatóak természetesen, hiszen mindenképpen az egészség és a biztonság a legfontosabb. Ebből kívánunk önöknek minél többet, és kitartást a folytatásra. 6 perc elmúlt el 3:30. Jönnek a zenék, nem sokára majd a hét zeneszámát is meghallgatjuk, ezt önök választották szombaton ki. És aztán 4 órakor jönnek majd a friss hírek, 4:45 után pedig az ökopercek, hallgassák meg.

0: Reklám.
1: Szereted a filmeket? Akkor irány a Lendvai Vár! Augusztus 15-én és 16-án este 9 órától a rövid filmek bográcsa vár a Várban. Díjnyertes rövid filmek, beszélgetések az alkotókkal, különleges hangulat és ingyenes belépés. A Lavina Kultúrklub szervezésében Lendvaközség támogatásával. Ne várj! Vár a Vár!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Annak érdekében, hogy a jelenlegi asszályos körülmények között is megbízható ivóvízellátást biztosítsanak, a mai napon betiltották a közműellátó rendszerből származó ivóvíz nem létfontosságú célra történő felhasználását a maribori vízművek teljes működési területén. A vízkorlátozás a kerteket, a járműveket és a medencéket érinti. Ez szerint tilos a közparkok, kertek, pázsitok locsolása ivóvízről, szigorúan tilos kerti úszómedencék és egyéb víztározók vezetékes vízzel történő feltöltése. Tilos a gépjárművek tömlős mosása, valamint a járdák, utak, udvarok csapvízzel való mosása. Továbbá szüneteltetni kell az automata locsolók működtetését. A visszavonásig érvényes intézkedés Észak-Kelet-Szlovénia mind a 16 településére vonatkozik, amelyek a maribori vízművek működési területéhez tartoznak. Kedden Szlovénia nagy részére kiterjesztették a vörös hőségriasztást, mivel a hőhullám kelet felé helyeződik át. A következő napokban rekord hőmérsékletek várhatók, mondta Anže Medved, ügyeletes meteorológus az STA-nak. Jelenleg Szlovénia délnyugati és középső részén van érvényben vörös figyelmeztetés a hőség miatt, csütörtökig pedig az északnyugati rész kivételével az egész országra vonatkozik majd a vörös figyelmeztetés. Magyarország hétfőn Európa egyik legmelegebb országa volt. A legmagasabb hőmérsékletek több helyen elérték a 36-40 Celsius fokot, a napi középhőmérséklet pedig jellemzően 27-30 fok között alakult, közölte kedden a Hungaromet. A hónap rendkívül csapadékszegény is volt. Az országos átlag mindössze 19,8 mm tett ki, ami 73%-kal maradt el a megszokottól. Az Alföld több részén pedig ez lett a legszárazabb július több mint 120 év alatt. Szerbiában a kormány lépéseket tett, hogy csökkentse az ország egyes vízerőműveinek áramtermelését. A két legnagyobb, a Dzserdap 1 és a Dzserdap 2, amelyek Szerbia villamosenergia termelésének mintegy 18%-át adják, a kapacitásuknak rendre 20, illetve 30%-ára csökkentették a termelést, közölte Dubravka Đedović, szerb energiaügyi miniszter a helyi sajtóval. Közben Alekszandar Vučić szerb elnök jelezte, hogy az ország egyetlen olajfinomítóját is leállíthatják az alacsony vízszint miatt. A probléma fő oka, hogy eddig a finomító ellátása főként hajókkal történt, azonban az alacsony vízállás miatt ezeket már nem tudják olyan mértékben kihasználni, mint az apadó folyóban a hajók csak kevesebb terhet bírnak el. A vasúti utánpótlás ugyan érkezik, azonban ez lassabb és körülményesebb, így a stabil működés ezzel önmagában nem fedezhető. Egy ukrán drón 7 emberrel végzett és 40-et megsebesített, miután hétfőn reggel a nyaralók közé csapódott és felrobbant a népszerű fekete-tengeri üdülőhely Gelendzsik közelében egy strandon, közölte a Krasznodári határterület operatív parancsnoksága. Az Agenstvo, orosz oknyomozó portál katonai szakértőkre hivatkozva azt írta, hogy a légvédelem eltalálta a drónt, mielőtt lezuhant a strandra. A Fekete-tenger partján Gelendzsik közelében található Vlagyimir Putyin orosz elnök híres palotája is, arra azonban nincs bizonyíték, hogy ez lett volna az ukrán támadás célpontja.
2: Időjárás.
1: Délután is derült lesz az ég, a zavartalan napsütés hatására 32-39 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
1: Baleseti helyszínen és miatt továbbra is csak a belső sávon lehet közlekedni a Muravidéki autópálya Cerkvenyák Szvéti Júli Ovcsáumnisi szakaszán Lendva irányában. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az útraindulók.
0: MMR.

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Már napok óta tart a szélsőségesen meleg időjárás térségünkben, és a hőmérő higanyszála a 40 fok közelébe, sőt, néhol a fölé kúszik. Ráadásul még jó pár napig nem várható javulás. Felmerül a kérdés, mit tudunk tenni ilyenkor? Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. A helyzetet ráadásul a hosszantartó csapadék hiány is súlyosbítja. A Duna vízszintje történelmi mélypontra süllyedt, ami miatt a paksi atomerőmű blokkjait le kell állítani. Ez a helyzet érzékenyen érinti Magyarország áramellátását, hiszen az atomerőmű adja a magyarországi villamos energia termelés jelentős részét. Érdekesség, hogy a Szlovéniát is ellátó atomerőmű rugalmasabb hűtési rendszerrel dolgozik. A folyóvíz mellett hűtőtornyokat is használnak, ezért kevésbé érzékeny egy ilyen helyzetre. A szlovén energiarendszer viszont más ponton sérülékeny. A villamos energia jelentős részét adó vízerőművek termelése közvetlenül függ a folyók vízhozamától. Így az alacsony vízállás itt is érezteti a hatását. Márpedig a folyók vízhozama jóval a szokásos alatt van. A mérőállomások mintegy 60%-a alacsony vízállást jelez. A környéken a szárazság a mezőgazdaságot sújtja a legkeményebben. A termés egy jelentős része odaveszhet. Vagyis nem egy távoli probléma elé nézünk. A klímaváltozás ránk rúgta az ajtót, és ahogy a szakemberek fogalmaznak, ez az állapot minden bizonnyal egyre gyakrabban fog ismétlődni a következő években. A hosszú távú alkalmazkodásról biztosan fogunk még beszélni, de most nézzük meg, mit tehetünk a mindennapokban. Hogyan takarékoskodhatunk az árammal és a vízzel ebben a nehéz helyzetben? A legfontosabb alapelv, hogy a nagyobb fogyasztású háztartási gépeket, mosógépet, mosogatógépet, elektromos autót lehetőleg napközben használjuk, amikor a napelemek és a naperőművek is sok villamos energiát termelnek. A nehezebb időszak ugyanis kora este érkezik, amikor a napenergia termelés már visszaesik, a fogyasztás viszont, ahogy hazaérünk és bekapcsoljuk a klímát, hirtelen megugrik. Sok mosógép és mosogatógép rendelkezik időzítő funkcióval, amelyet ritkán szoktunk használni. Most érdemes megtanulnunk. A szárítógépet, ha tehetjük, mellőzzük. Ilyen melegben a ruha a szabadban vagy egy jól szellőző helyiségben magától is gyorsan megszárad. A klímaberendezést se állítsuk indokolatlanul alacsony hőmérsékletre. Célszerűbb napközben egyenletesen 27-28 fokon temperálni a lakást, mint este hazaérkezés után hirtelen lehűteni a felforrósodott helyiségeket. Amíg kint melegebb van, tartsuk zárva az ablakokat, és ahol elég egy kis légmozgás, ott inkább ventilátort használjunk klíma helyett. Az árnyékolás legalább annyira számít, mint a hűtés maga. A redőny, a spaletta vagy egy külső napellenző kívülről tartja távol a hőt, ami sokkal hatékonyabb, mint belülről próbálni ellensúlyozni a felmelegedést. Szellőztetni csak akkor érdemes, amikor odakint hűvösebb van. Jellemzően éjjel vagy hajnalban, amennyire ezt a mostani meleg éjszakák egyáltalán lehetővé teszik. A legmelegebb órákban kerüljük a hosszú sütés-főzést. A sütő és a főzőlap nem csak áramot fogyaszt, hanem tovább melegíti a lakást. Ilyenkor jobban jár, aki gyorsan elkészíthető ételt választ, vagy a főzést a nap hűvösebb időszakára időzíti. Érdemes a meleg víz használatra is odafigyelnünk. Egy rövidebb zuhanyzás sokat számít, és ha a bojlerünk rendelkezik eco vagy távolléti üzemmóddal, most van itt az ideje használni. A hőmérsékletet ugyanakkor ne állítsuk találomra túl alacsonyra. Ehhez mindig kövessük a készülék gyártójának higiéniai és biztonsági előírásait. Elutazás előtt is érdemes végig gondolni, mit kapcsolhatunk ki. A klímát kapcsoljuk le, a nélkülözhető, készenléti állapotban is áramot fogyasztó eszközöket, a wifi routertől a boilerig áramtalanítsuk, vagy állítsuk távolléti üzemmódba. A hűtőt, a fagyasztót és a biztonsági rendszer távolléti üzemmódba. A hűtőt, a fagyasztót és a biztonsági rendszereket természetesen hagyjuk működni.

0: érezzük. Aminek igazából szüksége van vízre, az a veteményes és a facsemeték. Napközben ne locsoljunk, amikor a víz jelentős része egyszerűen elpárolog, mielőtt a gyökerekhez érne. Korán reggel vagy késő este sokkal kevesebb veszik el. Érdemesebb ritkábban, de alaposan locsolni, mint minden nap egy keveset. A mélyebbre szivárgó víz mélyebb gyökereket nevel, ami a növényt is ellenállóbbá teszi a következő száraz időszakra. Sok kertben még mindig szórófejes locsolóval öntözünk, pedig a csepegtető öntözés ennél jóval kevesebb vízzel is beéri, hiszen a vizet közvetlenül a gyökérzónába juttatja, párolgás és elfolyás nélkül. A talaj felszínét takaró mulcs, legyen az szalma, fűnyesedék vagy kéreg, szintén jelentősen csökkenti a párolgást, így a locsolt víz is tovább marad a talajban. Van néhány apróbb szokás is, ami sokat számít. Javítsuk meg a csöpögő csapokat, mert egy folyamatosan csöpögő csap napok alatt is komoly mennyiségű vizet pazarolhat el. Zuhanyzás előtt, amíg a víz felmelegszik, fogjuk fel egy vödörbe a hideg vizet, és használjuk fel növénylocsolásra vagy takarításra. Mosogatáskor ne folyó víz alatt öblítsünk, hanem töltsük meg az egyik mosogatómedencét és abban. Ahol van rá lehetőség, gyűjtsük össze az esővizet hordóban vagy ciszternában. Ez locsolásra kiválóan alkalmas. A technikai tanácsok mellett van valami, ami legalább ennyire fontos. Figyeljünk egymásra. Kérdezzünk rá az egyedül élő, idős vagy beteg rokonainkra, szomszédainkra. Lehet, hogy nekik éppen nem az áramszámla a legégetőbb kérdés, hanem az, hogy van-e elég vízük, vagy van-e egy hűvösebb helyiség, ahová behúzódhatnak ilyenkor. Egyetlen háztartás döntése kevésnek tűnhet a folyók vízszintjéhez vagy egy atomerőmű teljesítményéhez képest. Ha azonban több millió háztartás hozza meg ugyanezt a néhány tudatos döntést, az már valódi különbséget jelent. Jó ökosodást kívánok mindenkinek!
1: MMR.

A Hungaromet mérései alapján az idei július középhőmérséklete országos átlagban 22,8 fok volt, ami 1,3 fokkal haladta meg az 1991-2020-as átlagot. Az 1901 óta tartó feljegyzések során az ilyen hónap, az elmúlt hónapunk, tehát a 10. legmelegebb július volt, írják. Aztán az Alföldön többfelé a 23 fokot is meghaladta a havi középhőmérséklet, helyenként a 24 fokot is elérte. Ami pedig a csapadék összeget illeti, a beérkezett adatok alapján ismét egy csapadékszegény hónapon vagyunk túl. A havi csapadék összeg országos átlaga nem érte el a 20 mm-t júliusban, ami 73%-kal elmarad az átlagtól, ami majdnem 72 mm lenne. Ezzel az idei július országos átlagban a 6. legszárazabb lett a mérések kezdete óta, azaz 1901 után. Júliusban csak nagyon kevés helyen haladta meg a lehullott csapadékösszeg. Az 50 mm Zalában volt erre példa, de ezzel szemben például az Alföldön sokfelé még a 10 mm-t sem ért el. Egész hónapban a csapadék összeg, belegondolni is szörnyű, de van olyan állomás is, ahol egy csepp eső sem esett az elmúlt hónapban, vagyis 0 milliméter a havi csapadék összeg. Az Alföldön többfelé akkora a szárazság, hogy a 20. század kezdete óta nem láttak ekkora szárazságot, és nem is jegyeztek fel ilyet. Úgyhogy sokszor beszélünk a változásról, hát most konkrétan a bőrünkön tapasztalhatjuk. Bízunk benne, hogy azért hamarosan egy-két nap és túl vagyunk a nehezén. Felpillantva a naptára, hogy augusztus 4-e van, hát nehéz megmondani, hogy ez a nyár még mit tartogat a számunkra. Talán ilyen pusztító hőséget, talán már nem. Addig meg kitartást mindenkinek, amíg megérkezik a hétvége felé majd a felfrissülés, vagy legalábbis az alacsonyabb értékek. No, ami még érkezik a folytatásban, és ez már nem időjárás függő, az az 5 órai hírek lesznek majd pontban, tehát 17 órakor friss hírekkel várjuk Önöket, most 2 perc múlva lesz 3:45.

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén Pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

wrong with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Az idei év első felében 9,1%-kal alacsonyabb, 34,8 milliárd euró volt az áruexport értéke Szlovéniában az előző év azonos időszakához képest. Eközben az import 5,3%-kal 38,9 milliárd euróra nőtt, jelentette be ma a statisztikai hivatal. Ha nem vesszük figyelembe az úgynevezett feldolgozási műveleteket, amelyek főként a gyógyszeriparban és a Svájccal folytatott kereskedelemben vannak jelen, és nagymértékben torzítják a kereskedelmi statisztikákat, mindkét kategória értéke nőtt. Az export 6,6%-kal 22,2 milliárd euróra, az import pedig 8,5%-kal 22,7 milliárd euróra. A külkereskedelmi áruforgalom 4,1 milliárd eurós hiánnyal zárt, tájékoztatott a Source. Az Európai Bizottság legfrissebb üzemanyagár statisztikája szerint a magyarországi árak továbbra is a kedvezőbbek közé tartoznak a régióban, de nem minden kategóriában számítanak a legalacsonyabbnak. A július 27-i adatok alapján Magyarország a harmadik legolcsóbb ország volt a vizsgált 8 állam között a 95-ös benzin esetében. Egy liter átlagosan 1,66 euróba került otthon, miközben Szlovéniában 1,63 euró, Horvátországban pedig 1,62 euró volt az átlagár, vagyis mindkét szomszédos ország megelőzte Magyarországot. Az Európai Bizottság által használt árfolyammal számolva ez körülbelül 596 forintos magyar átlagárat jelentett, míg Szlovéniában mintegy 585, Horvátországban pedig 581 forintnak megfelelő összeget kellett fizetni egy liter benzinért. A dízel esetében ugyanakkor kedvezőbb a hazai helyzet. A legfrissebb uniós adatok szerint Magyarországon volt a legalacsonyabb az átlagára vizsgált országok között. Jól lehet, néhány héttel korábban még időszakosan Horvátország és Szlovénia is olcsóbbnak számított. A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt gyakorlatilag leállt az áruszállító hajózás Ausztriában. Az osztrák infrastrukturális minisztérium szerint a helyzet a 2003-as és a 2018-as történelmi kisvizes időszakhoz hasonlítható, ezért idén is jelentős visszaesésre számítanak a folyami áruszállításban. A probléma a turizmust is érinti. A folyami szállodahajók több szakaszon csak korlátozottan vagy egyáltalán nem tudnak közlekedni, ezért az osztrák minisztérium az utasforgalom csökkenésére is számít 2026-ban. Porto Germano lakói leégett otthonokra és elszenesedett autókra ébredtek, miután egy újabb, gyorsan terjedő erdőtűz söpört végig az Aténtól nyugatra fekvő térségen. Ez már a második egymást követő hét, hogy súlyos erdőtüzek pusztítanak Görögországban. Több száz tűzoltó maradt a terepen, mivel az erős szél és a szárazság megnehezíti a tüzek megfékezését. Az elmúlt két hétben legalább 5 ember vesztette életét, ami érzékelteti a katasztrófa emberi árát, miközben a mentőegységek azon dolgoznak, hogy megvédjék a közösségeket és megelőzzék a további veszteségeket.
2: Időjárás.
1: Szerdán is napsütéses időnk lesz, legfeljebb a hegyvidéki területeken alakulhat ki egy-egy délutáni zápor vagy zivatar. Hajnalra 15-19 fokig frissül fel a levegő, kora délutánra 33-38 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
1: Úttesten heverő gumiabroncs lassítja a Magyarország felé haladó járműforgalmat a Muravidéki autópálya Lendva a Pince közötti szakaszán. Cerkényák és Szvéti Júri Jobs-Csámnici között csak a belső sávon lehet közlekedni Lendva irányában. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 86 éves korában elhunyt Pennhofer Mária Göntérházáról. Temetése augusztus 5-én, szerdán, 11 órakor lesz a göntérházi temetőben. Hambait aznap 10 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 86 éves korában elhunyt Pennhofer Mária Göntérházáról. Temetése augusztus 5-én, szerdán, 11 órakor lesz a göntérházi temetőben. Hambait aznap 10 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel.
2: Újra vidéki Magyar Rádió. A régió hang.

Jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

Ez volt a Vadfruttik felvétele, mindjárt zenélünk tovább, de előbb arról, hogy egy munkanap áthelyezés lehet, hogy mégis másnapra kerül majd Magyarországon. Ugye bevezették ezt, hogy bizonyos munkanapokat le kell dolgozni szombati napokon, és az év elején kiderült, hogy augusztus 8-a munkanap lesz, ekkor a munkavállalók az augusztus 20-i hosszú hétvégéhez kapcsolódó pihenőnapot dolgozzák le, vagyis az augusztus 21-ét, ám a héten rendkívüli időjárás várható továbbra is, akár 40-42 fokos maximumokkal is számolni kell. Emiatt arra gondoltak, hogy az államigazgatásban otthoni munkavégzést rendelnek el, illetve ugye arra kérték a lakosságot, hogy spóroljanak az energiával. Javaslatot tett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara arra, hogy ezt a szombati munkanapot valamiképpen ütemezzék át. Átfogó javaslatot készítettek a gazdaság működőképességének fenntartása és az energiaválság hatásainak kezelése érdekében. Ezt most annyira komolyan vesszük egyébként, gyakorlatilag semmi értelme nincsen ezeknek az áthelyezett munkanapoknak, de ez csak az én magán véleményem. Minden esetre most arra gondoltak, hogy át kellene helyezni ezt az augusztus 8-i szombati munkanapot valami másikra. Az, hogy melyik napon tartanák meg, hát egyelőre konkrét dátum nincsen. Egy szeptemberi szombatra gondoltak egyébként, ami amúgy is, hát botorság, próbálok olyan szót választani, ami nyomdafestéket tűr, hiszen szeptember 1-ével megkezdődik majd az iskola, úgyhogy bőven elég gondjuk lesz az embereknek, nemhogy még ott a nyakukba kapjanak egy szombati munkanapot is, úgyhogy már vannak persze olyan szakmák meg munkahelyek, ahol megszokott a szombati munkavégzés, de azért nagyon sok helyen, tehát így a közigazgatásban azért mégiscsak hétfőtől péntekig tart egy hét. Hát, hogy mi lesz ezzel az áthelyezett munkanappal, gyakorlatilag nem lehet megmondani. Az nagyon valószínű, hogy augusztus 8-áról áthelyezik majd egy későbbi időpontra. Hát legyen úgy szerintem, hogy egyszer szemet hunynának egy ilyen fölött, azból sem lenne túl nagy gond, egyszer ki kellene próbálni, és akkor mondjuk a diákoknak se kellene hatnapos heteket lehúzni az iskolában. Talán egyszer majd oda is eljutunk, egyelőre azonban még, akik ezeket a döntéseket hozzák, eddig még nem érnek föl. Minden esetre a zenékhez úgy gondolom, hogy nem kell különösebbképpen semmi magyarázat, úgyhogy ennyi akkor így információ gyanánt az áthelyezett munkanapról. Most meg zenékkel folytatjuk, 3 perc múlva lesz 5:30.

Ananda Barbies felvétele szólt a mai kalendáriumból, így a délutáni órákban csak a névnapot emeltük ki, de van jeles nap is, ma van a Humánum napja. Magyarországon 2001 óta Raoul Wallenberg születésének napja, hagyományosan a Humánum napja. A svéd diplomata és társai embermentő tevékenységére emlékezünk ezen a napon, mindazokra, akik a vészkorszak idején önzetlenül mentették embertársaikat. Wallenberg emlékét ma hazájában és Budapesten is számos emlékhely, utca, dombormű, szobor és emlékpark, valamint egyesület őrzi. 2003-ban posztumusz Budapest díszpolgári címet kapott, a 8. kerületben humán szakképzőiskola vette fel nevét. A 2012-es Wallenberg emlékévben világszerte mintegy 100 helyszínen szerveztek megemlékezést és kulturális programokat a svéd filantróp születésének 100. évfordulója alkalmából. 2012-ben az Igaz Emberekért Társaságának elnöksége a Holokauszt Közalapítvánnyal együtt Raoul Wallenberg születésének centenáriuma alkalmából megalapította a helytállásért magyar embermentő elismerést. Az elismerő oklevelet olyan személyek vagy leszármazottai kaphatják meg, akik esetében kétséget kizáróan bizonyított, hogy a II. Világháború idején zsidó emberek életét mentették meg. Az embermentők ünnepélyes köszöntése minden évben augusztus 4-én, Raoul Wallenberg születésnapján, a Humánum napján valósul meg, ez tehát a mai nap, augusztus 4-e. Kedd késő délután, kora este van, kinek hogy tetszik, az a lényeg, hogy folytatjuk tovább zenékkel, és már készül az Esti Krónika, 18 órakor jövünk a hír összefoglalóval.

0: reklám.
1: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
2: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovas bemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
1: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
2: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
1: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
2: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
1: Muravidéki Vágta.
2: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
1: További információk muravidékivágta.cz.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: A hírügynökségek fontosabb keddi jelentéseiből Donner Tíme a műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő szemlézik majd a következő percekben. A műsor műszaki feltételeit Király Tomislav hangtechnikus biztosítja. Köszöntjük hallgatóinkat! Hírösszefoglalónkban egyebek mellett az alábbi témákról hallhatnak majd részleteket.
2: Kedd 0 órától változott a kőolajtermékek szabályozott ára Szlovéniában.
1: A száva alacsony vízhozama és magas vízhőmérséklete miatt a következő napokban korlátozhatják a körskói atomerőmű termelését.
2: A II. Világháború roma áldozataira emlékeztek Muraszombatban.
1: Videokonferencián egyeztettek kedden az uniós belügyminiszterek a ceutai migrációs válságról.
2: A hőhullámok katasztrofális hatással vannak a mezőgazdaságra szerte Európában.
1: 25 amerikai állam beperelte a Trump kormányzatot a vámtarifák miatt. Ennyit bevezetül, és már is jönnek a részletek, tartsanak velünk! Kedd 0 órától változott a kőolajtermékek szabályozott ára Szlovéniában. A 95-ös oktánszámú benzinliterenkénti ára 2 centtel 1,583 euró csökkent, míg a gázolaj és a fűtőolaj drágult.
2: A dízel üzemanyag literenkénti ára 5,4 centtel 1,882 euró, a fűtőolajé pedig 5,8 centtel 1,494 euró emelkedett. Az új árak augusztus 10-ig érvényesek. Az autópályák és a gyorsforgalmi utak mentén lévő benzinkutak továbbra is szabadon állapíthatják meg az árakat.
1: A száva alacsony vízhozama és magas vízhőmérséklete miatt a következő napokban korlátozhatják a szlovén-horvát tulajdonú körskói atomerőmű termelését, a legkedvezőtlenebb esetben pedig az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, közölte az üzemeltető.
2: A környezetvédelmi előírások szerint a száva napi átlaghőmérséklete a brezsicei vízerőmű alatti szakaszon nem haladhatja meg a 28 Celsius fokot, a folyóvízének napi átlagos felmelegedése pedig legfeljebb 3 Celsius fok lehet. A NEK közlése szerint a száva vízhőmérséklete jelenleg 24,8 Celsius fok, a napi felmelegedés mértéke pedig 2,8 fok. Legutóbb 2023-ban egészen más miatt állították le a szlovéniai Krškóban lévő atomerőművet, akkor szivárgást észleltek.
1: Annak érdekében, hogy a jelenlegi aszályos körülmények között is megbízható ivóvízellátást biztosítsanak, a mai napon betiltották a közműellátó rendszerből származó ivóvíz nem elétfontosságú célra történő felhasználását a maribori vízművek teljes működési területén.
2: A vízkorlátozás a kerteket, a járműveket és a medencéket érinti. Tilos a közparkok, kertek, pázsitok locsolása ivóvízről, szigorúan tilos kerti úszómedencék és egyéb víztározók vezetékes vízzel történő feltöltése, tilos a gépjárművek tömlős mosása, tilos a járdák, utak, udvarok csapvízzel való mosása, valamint szüneteltetni kell az automata locsolók működtetését. A visszavonásig érvényes intézkedés Észak-Kelet-Szlovénia mindet 16 településére vonatkozik, amelyek a maribori vízművek működési területéhez tartoznak.
1: Kedden Szlovénia nagy részére kiterjesztették a vörös hőségriasztást, mivel a hőhullám kelet felé helyeződik át. A következő napokban rekord hőmérsékletek várhatók, mondta Anže Medved, ügyeletes meteorológus az STA-nak.
2: Jelenleg Szlovénia délnyugati és középső részén van érvényben vörös figyelmeztetés a hőség miatt, csütörtökig pedig az északnyugati rész kivételével az egész országra vonatkozik majd a vörös figyelmeztetés.
1: A II. Világháború roma áldozatainak nemzetközi emléknapján Muraszombatban tartott megemlékezésen a felszólalók hangsúlyozták a történelmi emlékezet megőrzésének fontosságát.
2: A muraszombati megemlékezésen a roma közösség képviselői, az állami szervek tagjai és más szervezetek küldöttei vettek részt. A meghívottak koszorúkat helyeztek el és felhívták a figyelmet az emberi jogok fontosságára, valamint az előítéletek elkerülésére.
1: Krónikánk folytatásában szomszédolunk elsőként Magyarországon, amely hétfőn Európa egyik legmelegebb országa volt. A legmagasabb hőmérsékletek több helyen elérték a 36-40 Celsius fokot, a napi középhőmérséklet pedig jellemzően 27-30 fok között alakult, közölte kedden a Hungaromet.
2: A hónap rendkívül csapadékszegény is volt, az országos átlag mindössze 19,8 mm tett ki, ami 73%-kal maradt el a megszokottól, az Alföld több részén pedig ez lett a legszárazabb július több mint 120 év óta.
1: Életveszélyesen megsérült egy 20 éves fiatalember, édesapja súlyos, testvére pedig könnyebb sérüléseket szenvedett, amikor hétfő késő délután robbanás történt egy családi házban a horvátországi Bosziljevo közelében.
2: A karlovaci rendőrség feltételezése szerint a fiatal férfi házi készítésű szerkezetet vagy katonai eredetű robbanóanyagot kezelhetett. A detonáció akkora erejű volt, hogy az épület két fala kidőlt és a környéken parkoló autókat is megrongálta. A helyszíni szemlét kedden tűzszerészek bevonásával folytatják a hatóságok.
1: Szerbiában a kormány lépéseket tett, hogy csökkentse az ország egyes vízi erőműveinek áramtermelését. A két legnagyobb, a Dzserdap 1 és a Dzserdap 2, amelyek Szerbia villamosenergia termelésének mintegy 18%-át adják, a kapacitásuknak rendre 20, illetve 30%-ára csökkentették a termelést, közölte Dubravka Zsedovic, szerb energiaügyi miniszter a helyi sajtóval.
2: Közben Alekszandar Vučić szerb elnök jelezte, hogy az ország egyetlen olajfinom nyitóját is leállíthatják az alacsony vízszint miatt. A probléma fő oka, hogy eddig főként hajókkal történt a finomító ellátása, azonban az alacsony vízállás miatt ezeket már nem tudják olyan mértékben kihasználni, miután az apadó folyóban a hajók csak kevesebb terhet bírnak el.
1: Videokonferencián egyeztettek kedden az uniós belügyminiszterek a ceutai migrációs válságról, Szlovénia Franci Matos belügyminiszter képviselte.
2: A belügyminisztérium közleménye szerint az informális videokonferencián a ceutai migrációs válság nyomon követésére, illetve a lehetséges uniós szintű válaszadás kereteinek megvitatására került sor. A tárca úgy véli, hogy a keddi miniszteri egyeztetés megfelelő alapot adhat a reálisabb közös uniós helyzetértékeléshez és a szükséges reformokhoz.
1: A hőhullámok katasztrofális hatással vannak a mezőgazdaságra szerte Európában, és ez várhatóan az árakra is hatással lesz.
2: Becslések szerint csak a júniusi hőség miatt nagyjából 9 millió tonna gabona semmisült meg az Európai Unióban és Nagy-Britanniában, 2 milliárd eurós veszteséget okozva a gazdáknak. Az Európa legnagyobb gabonatermesztőinek számító Franciaországban a búzatermés várhatóan 4%-kal lesz alacsonyabb tavalyhoz képest, kukoricából pedig a vártnál 3 millió tonnával lesz kevesebb. Egész Európában a vártnál 8%-kal kevesebb kukoricával számolnak. A hőség az állattenyésztőket sem kíméli. Franciaországban júniusban pár nap alatt 3 millió csirke pusztult el. A gazdák szerte Európában elkezdték a felkészülést a változó időjárásra, de a folyamat sokkal gyorsabban zajlik, mint amire számítottak.
1: A brit belügyminisztérium megkezdte egyes uniós állampolgárok Brexit utáni tartózkodási jogának visszavonását, arra hivatkozva, hogy azt korábban tévedésből ítélték meg számukra.
2: Az intézkedés miatt érintettek elveszíthetik munkájukat, lakhatásukat és más alapvető jogosultságaikat, miközben jogvédő szervezetek szerint a gyakorlat sértheti az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti kilépési megállapodást.
1: 157 embert mentettek ki a vízből a francia és a brit parti őrség, miután kedden egy bárka kigyulladt a Lamans csatornán a Boulogne-sur-Mer kikötővárosától nem messze, közölte az északi partvidék biztonságáért felelős francia prefektúra.
2: A Nagy-Britanniába tartó bárkán illegális bevándorlók utaztak, akik a lángok elől menekülve a vízbe ugrottak, áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés.
1: Négyen meghaltak az Oroszország által annektált Krím-félszigeten, miután egy orosz katona látszólag válogatás nélkül lövöldözni kezdett, írta a BBC.
2: A fegyveres először katonatársére nyitott tüzet, egyiküket megölte, egy másikat pedig megsebesített. Ezt követően a Melnyicke nevű faluban három civilt is megölt, egy 71 és egy 59 éves férfit, valamint egy 64 éves nőt, további három ember megsérült. Mihail Razvozsájev helyi helyi kormányzó szerint a támadót, akinek személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra, őrizetbe vették, a lövöldözés indítékát pedig vizsgálják.
1: A földrengés sújtott a térségbe látogatott a japán miniszterelnök Sanae Takaichi, kedden helikopterről tekintette meg a területet és menedékhelyeket is látogatott.
2: Ez volt az első látogatása azóta, hogy 7,1-es erősségű földrengés rázta meg Japán déli főszigetén, Kyushun fekvő Kumamoto prefektúrát. A földmozgásban 38 ember vesztette életét, több mint 46 ezer háztartás maradt víz nélkül, és sokan üzemanyag hiánnyal is küzdenek, miközben a térséget folytogató hőség sújtja.
1: A sporthírek előtt még arról, hogy 25 amerikai állam beperelte a Trump kormányzatot a több tucatnyi országot érintő újonnan bevezetett vámtarifák miatt. Az Egyesült Államok kereskedelmi képviselete szerint az új büntetővámok az amerikai import 99,4%-át érintik, beleértve az Egyesült Királyságból, az Európai Unióból és Kínából érkező árukat is.
2: A júliusban életbe lépett szinte a teljes amerikai importot lefedő 10-12,5%-os vámintézkedéseket Washington a kényszermunka elleni fellépéssel indokolja. A felperes, demokrata vezetésű államok szerint azonban a lépés törvénytelen, és annak terhét végső soron az amerikai családok fizetik meg, közölte a BBC.
3: Sport.
1: A szlovén labdarúgó bajnok Celje ma játssza a Bajnokok Ligája harmadik selejtező körének első mérkőzését, az örmény bajnok Ararat elleni meccs 18 órakor kezdődik a jereváni Vazgen Sargsyan stadionban, a visszavágóra jövő kedden 20 órától kerül sor Celjében. A Muranona női labdarúgó csapata szerdán 18 órakor Muraszombatban kezdi a Bajnokok Ligája selejtezőjét. Iván Dízdár edző védencei a torna elődöntőjében a román Farul Konstancával csapnak össze. A Nemzetközi Röplabda Szövetség ma sajtóközleményben jelentette be, hogy a szlovén női válogatott jövőre a Nemzetek Ligájában szerepelhet. Szurkolóinak nem megfelelő viselkedése miatt súlyosan megbüntette a lengyel Gornik Zabrzét, a Ferencváros következő Európa Liga selejtezős ellenfelét az Európai Labdarúgó Szövetség. Az UEFA honlapja szerint a 68 ezer eurós pénzbüntetés és a szektor bezárása Fenerbahçe ellen lejátszott, és 1-1-es döntetlennel zárult múlt szerdai Bajnok Ligája selejtezőhöz kapcsolódik. Az indokok között szerepelt a drukkerek rasszista és diszkriminatív magatartása, pirotechnikai eszközök használata, sporteseményre nem illő feliratok kifüggesztése, illetve a menekülő útvonalak elzárása.
2: Időjárás. Szerdán is napsütéses időnk lesz, legfeljebb a hegyvidéki területeken alakulhat ki egy-egy délutáni zápor vagy zivatar. Hajnalra 15-19 fokig frissül fel a levegő, kora délutára 33-38 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Csütörtökön is nagyon napos meleg idő várható, a hőséget legfeljebb a hegyekben enyhítheti egy-egy futó zápor vagy zivatar. Pénteken észak felől egyre több felhő sodródik fölénk, elszúrtan záporok, zivatarok is előfordulhat.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki autópálya Cerkvenyák és Szveti Júri Obcsaunici közötti szakaszán csak a belső sávon lehet közlekedni Lendva irányában. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében végez ma gyakoribb sebesség ellenőrzést.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hírügynökségek jelentéseiből szemléztünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép estét, jó pihenést!

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.

4,5 perccel vagyunk, 6:30 után, tudják, jól 7-ig tart a vezetett műsorrész, akkor a búcsúkor majd elmondjuk a további tartalmat. Most csak annyi, hogy folytatjuk tovább zenével, úgyhogy kellemes rádiózást mindenkinek.

Hát eljött a búcsú ideje, megint csak 3,5 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy véget ér a vezetett műsorrész augusztus 4-én kedden itt az MMR-en. Köszönjük az eddigi figyelmet, ha gondolják, rádiózhatnak továbbra is a Muravidéki Magyar Rádióval, lesz majd egy kis esti mese, aztán pedig Magyar Nóták, Csárdások és a Terepjárót ismételjük meg 20 órától, utána pedig könnyű zenék a folytatásban egészen holnap reggel 17:30-ig, amikor is a reggeli csapat várja majd önöket. Mi már a búcsúzunk. További szép estét, hát jó rádiózást, kitartást mindenkinek ebben a nagy melegben, pihenjenek, ha tudnak, viszont hallásra.

0: Magyar Rádióval.
1: Móra Ferenc, Mújkó. Valamikor nagy divat volt Magyarországon, hogy minden nagyúr tartott az udvarában valami jó eszű embert, akinek az volt a kötelessége, hogy szép tréfaszóban az olyan igazságot is szebénybe mondja a gazdájának, amit más nem mert volna kimondani. Akinek ez a mesterség volt a kenyere, azt úgy hívták, hogy udvari bolond. Furcsa hivatal volt az övé, az bizonyos, ételben, italban dúslakodhatott, szép talitarka ruhába járhatott, a fején még éjszaka is hordhatta a csörgősapkát, az szent igaz. Hanem az is igaz, hogyha zokon esett a gazdájának az igazmondás, nem ért a bolondnak az élete egy fületlen gombot se. Elvették tőle a csörgősapkát, de olyankor, mikor még a feje is benne volt. János király udvarában Mújkónak hívták ennek a fura méltóságnak a viselőjét. Furfangos volt, mint a róka, de hűséges, mint az ebb, az esze villám, és a nyelve borotva. Egyszer, ahogy a Sebesivár kertjében ijesztgeti a fülemüléket a csörgő sipkájával, látja, hogy János király kinéz az ablakon, de szomorú a képe, mint a jégverte búza. Gyere le, komám! Rikkantott oda neki Mújkó. Látom, nagyon szorít oda fönt a bakancs. Szorítám, te bolond, integetett a király. Sok a gondom, kevés a gondolatom. Na, majd fölmegyek én, viszek egy tarisznyával. Sose koptasd a lábad, Mújkó, legyintett kezével a király. Nincs ideben semmi helye a bolondnak. Ej, komám, tett Mújkó. Hát akkor te mit keresel odabent? Azzal se szó, se beszéd tovább, becigány kerekezett a királyhoz, és csak akkor esett le az áll, amikor meglátta, micsoda társaságba cseppent bele. Mind ott voltak az ország nagyurai, egyik fényesebb, mint a másik, és egyik jobban csikorgatta a fogát, mint a másik. Hát ezeket meg mi leli? Súgta Mújkó a királynak, ahogy letelepedett a lábánál a bársonybánkosra. Nem a te eszedhez való ez, Mújkó, mondta szomorúan a király. Tavaly a török császár megsegített a német ellen, most aztán követeli érte a bérét. Ide küldte Muharbasát, hogy adjam át neki az országot. Hát Mújkó akkorát csóvált a fején, hogy minden gombja csörgött a sapkája. Ja, komám, akkor is mondtam, hogy ne cseresznyézz te egy tálból a török császárral, mert meglövődöz a magjával. Éj, te bolond, hát ne avatkozzál te az ország dolgába. Örmet rá a kővári kapitánya, hogy meghallotta a suttogást. Jaj, dehogy, komám, dehogy, vigyorgott Mújkó. Vagytok ti ahhoz elegen én nálam nélkül is. Aztán behúzódott az ablakfülkébe a nagy rojtos kárpitok mögé, onnan hallgatta az okos szót, ha hallott volna olyat. De bizony egyebet se tudtak az urak, csak szitkozódni, asztalt öldözni, kardot csörgetni, s mikor elmentek, úgy csapni be maguk után az ajtót, hogy hullott bele az aranyos vakolat. Szegény János király meg annyira bónakadta magát, hogy észre se vette, mikor egyedül maradt. A tenyerébe hajtotta a fejét, úgy kérdezte az országtanácsost. Mondjátok hát, bölcs híveim, a mi tanácsot adtok? Fejet hajtsunk-e a pogánynak, vagy összemérjük vele a kardunkat? Csak akkor vette észre a király, hogy bizony egyedül hagyták bölcs hívei. Fölkelt, nagyot sóhajtott, letette koronáját, királyi palástját, s elballagott az ágyos házába aludni. Hiába! Csak nincs szebb ország annál az álomországnál. Ott nem bántják az ember török császárok, muharbasák. Mújkó meg, ahogy a király elment, mindjárt kimászott a kárpitok mögül, s bizony az volt neki az első dolga, hogy a fejébe nyomja a koronát, a vállára kerítse a palástot, s úgy illegjen-billegjen a tükör előtt. Csak takaros legény ez a Mújkó, forgott előre hátra. Ha bolond nem volna, királynak is megjárná, ennyi Mújkó, elbírna téged az a trónus. Belevetett tehát magát a nyikorgó bársonyszékbe, de kiugrani már nem bírt belőle. Nyílt az ajtó, begurult rajta egy nagy hordó, s meg se állt a királyi trónusig. A nemot még meg is szólalt, mégpedig olyan repet fazék formán. Én vagyok a muharbasa. Látlak, muharbasa, nagyon szép ember vagy. Muharbasa kimeresztette a kávés fincsával vetekedő szemeit. Ennyite koromba ember ez a János király. Mújkó pedig még jobban a fejébe nyomta a koronát, s szép szelíden kérdezte a törököt. Hát eljöttél az országért, fiam basa? Jól tetted, gyönyörű ábrázatú basa. Nem látott ilyen földet álmában se a te gazdád. Na gyere, fiam basa, gyönyörködjél benne egy kicsinség. Odaálltak át az ablakhoz, körülnéztek a tájon. A lebukó nap tüzet rakott a felhőkben, hegyen völgyön eláradt az alkonyat pirossága, a szúnyogostó olyan volt, mint a vér, ahogy a bíbicek nagy sivakkodással röpködtek fölötte.
2: Ugyan miféle madarak ezek a jajgató jószágok?
1: Kérdezte a török. Ezek, fiam basa, szarkák, felelte Mújkó király.
2: Hátam, azok a hosszú farkúak ott, amik a nyárfákon olyan égtelen zsivajjal vannak,
1: mutatott rá muharbasa egy sereg szarkára.
2: Hát azok meg bibicek,
1: kellemes orcájú basa.
2: De mit törődöl te a szarkákkal meg bibicekkel? Tudom én, mit tartogatsz a begyedben. Azt szeretnéd tudni, ugye, mikor adom neked az országot?
1: Töröknek nevetett a szeme, de arra meg már éppen a füléig szaladt a szája, amikor Mújkó király azt mondta neki.
2: Holnap nektek adom az országot, én meg az éjszaka kihurcolkodom belőle. Legkésőbb hajnalra, csak addig tűri meg benne, amíg a szarka a vízre repül.
1: Legyen a te akaratod szerint, hajtogatta a török a kis hordót a nagy hordón.
2: Hát de nem addig van az, fiam basa, tegyük írásba az egyességet, hogy meg ne csalj.
1: Hát nem bánom, mondta a török. De az is benne legyen, hogy mire a bíbica fára száll, akkor enyém az ország.
2: Írd alá, fiam basa,
1: kínálta Mújkó az egyesség levelet a basának.
2: Hanem ez nem igen értett ehhez a mesterséghez, de azért tudott segíteni magán. Belemártotta három ujját a tintattartóba, s rányomta a papírosra.
1: Ne félj, király! Amire muharbasa ráüti a pecsétjét, azt megtartja, ha a nyaka beleszakad is. Erre aztán elvált egymástól a két jó barát, Mújkó szaladt János királyhoz az írással, muharbasa pedig sietett a szobájába, onnan leste éjszaka, hurcolkodik-e már a magyar király. De hát hiába leste, korán reggel már gurult a trónterembe, ahol János király egész udvarostól elhelyezkedett már.
2: János királyt keresem, tekingetett a török.
1: Én volnék, fiam basa, felelt János király.
2: Tán kidörgölnéd az álmot a szemedből, ha nem akarsz rám ismerni?
1: Ej, de megváltoztál este óta.
2: Na mindegy, noha, te vagy a király, miért nem hurcolkodtál már odébb?
1: János király előhúzta az írást a köntöse alól.
2: Oho, atyám fia, nem repültem még a szarka a vízre, meg a bíbica fára?
1: Muharbasa odalépett az ablakhoz, kinézett rajta, s csak annyit mondott nagy diadalmasan.
2: No, hát ott vannak a bibicek, meg ott a szarkák.
1: Azzal fölmutatott a fákra, s lemutatott a vízre.
2: Meg vagy te boszorkányozva, muharbasa,
1: nevetett János király.
2: Ezek a bibicek? Amazok meg a szarkák. Hát a bibic sose száll fára, a szarka meg sose száll vízre.
1: Így igaz, bizonygatta az egész udvar. Muharbasa pedig kékül zöldül dühében, ahogy a királyot lobogtatta az orra előtt a pecsétes levelet.
2: Hát mit volt mit tenni neki? Hazadöcögtette a kis hordót a nagy hordón, s nem tette be többé a lábát abba az országba, ahol estétől reggelig nem csak a király változik meg, hanem a madarak is.
1: János király pedig maga elé hívatta Mújkót, s megszorította a kezét.
2: Mától fogva nem udvari bolond vagy te,
1: hanem udvari tanácsadó.
2: Mújkó azonban akkora cigánykereket vetett hátrafelé, hogy majd kiütötte a szemét a kővári kapitánynak.
1: Uram, király,
2: ha kimenti meg máskor az országot,
1: ha már én is beállok okos embernek.
0: Itt a vége, most jövő le. volt, mese volt. Jó éjszakát, gyerekek!
3: Jó éjszakát!
4: Szép álmokat!
5: Szép álmokat!
6: A hét magyar nótája.

mindig te veled. Balancált a szívemre, itt vergődik pihegve, úgy vágyom a szerelemre. Édes rózsám, add a kezedet, ott táncoljak, mindig te veled. Balancált a szívemre, itt vergődik pihegve,

eddig csak szeretjük.

négül húzza hajnali vatikán. Hely, ha egyszer megfoglak, édes rózsám jól megforgatlak. Jöjj ide, hallod-e, jöjj szaporán, négül húzza hajnali vatikán.

Ideján ragyog a mennyország boldogsága, a kanyargó maros menti bokát hátunk kis házba. Ha megölel, ha megcsókol pici szája, Ideján

akinek a lelke beteg és a szíve vérzi. Igyon meg egy jó kupa bort minden nap egy hétig, húzassa el a cigánnyal százszor azt a végig. Jegenye fát, jegenye

0: Augusztus 4-e kedd van, a terepjáró következik. A Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség támogatási felhívására 17 egyesület, illetve civil szervezet nyújtott be kérelmet. A pályázat célja a lendvai községben működő magyar nemzetiségi programokat kivitelező szervezetek anyagi támogatása, ami nagymértékben hozzájárul a magyar közösség önazonosságának megőrzéséhez, fejlesztéséhez és erősítéséhez. A közösség tanácsa idén 16 egyesületnek hagyott jóvá támogatást, amelyhez a költségvetésben 12 ezer eurót különítettek el. Fehér Ilona összegzi a részleteket.
1: A Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség pályázatán a községben működő magyar jellegű programokat megvalósító egyesületek és civil szervezetek nyerhettek el támogatást. A júniusban megjelentetett felhívás feltételei szerint egy-egy szervezet egy naptári évben legfeljebb 3 programra pályázhatott. Kirándulások szervezésére és alapeszközök vásárlására nem lehetett támogatást nyerni. A pályázatok benyújtási határideje 2026. július 10-e volt. A pályázatokat a pályázati bizottság vizsgálta meg és bírálta el. A bizottság által javasolt támogatási összegeket a Lendvai Magyar Önkormányzat Tanácsa levelező ülésen fogadta el. A javaslat 9 mellette szavazatot kapott, 3 tanácstag nem szavazott. A 12 ezer eurós társfinanszírozási összegre 17 egyesület pályázott. Az igényelt összeg több mint 28 ezer eurót tett ki. Egy egyesület nem tett eleget a feltételeknek, így nem nyert támogatást. 1200 eurót 2 egyesület nyert. A Lendvai Lóbarátok Egyesülete működésére és a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete egyesületi ünnepségük kivitelezésére. 2 programra pályázott a Petesházi Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesület. 800 eurós támogatást kaptak a Falunap és az Anna Nap megszervezésére, 400 eurót pedig a Viszáki és a Kisapáti testvéri települések találkozójára. A Felsőlakosi Turisztikai Egyesület ugyancsak 2 programot nyújtott be. A Lendvai Magyar Önkormányzat 200 euróval támogatja a gyerekeknek szervezett húsvéti műhely munkát, 800 euróval pedig a falunapi programot. A Völgyifalusi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület 3 programjára a tanács 1400 eurót hagyott jóvá. Az adventi manufaktúra költségeinek fedezésére 700 eurót, a Mikulásváró és az adventi aprófények meggyújtására 400 eurót, a szépkorúak találkozójára pedig 300 eurót hagytak jóvá. A Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet a Sandoz Lendava program lebonyolítására 800 eurós támogatásban részesül. A Pincei Zalagyörgy Művelődési Egyesület karácsonyi rendezvénye, a Gyert Jánosi Turisztikai Egyesület Adventi Örömök című eseménye, valamint a Völgyifalusi Turisztikai Egyesület Mártonnapi eseménye 700-700 eurós támogatásba részesül. A butik turizmus fejlesztéséért Hadik útja Egyesület a hagyományos Hadik harca elnevezésű programjával 600 euró támogatást nyert. A Lendvai Magyar Önkormányzat 500-500 euróval támogatja a Kapcai József Attila Művelődési Egyesület Énekeljünk Együtt című programját. A Prestige Equestrian Lovasklub többnapos lovastáborát és a Lendvai Judoklub kapcsolatát a Lenti Judoklubbal. A Lendvai Provida Egyesület Magyar Ízek Régen és Ma című projektje, valamint a Gyert Jánosi Hajnalművelődési Egyesület által szervezett Málénap 400-400 euró támogatásba részesül. A Lendvai Gipko Sport és Turisztikai Egyesület sportnapja pedig 200 eurót kapott. A programok megvalósításának határideje 2026. december 31-e. Az elszámolást január végéig kell leadni. A Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség tanácsának 15. levelező ülésén, mint társalapítók, véleményt mondtak a 2. számú lendvai kétnyelvű általános iskola igazgatójelöltjének kinevezéséről. Nagycskátia pályázatát 8 mellette szavazattal a tanács pozitívan véleményezte. 4 tanácstag nem szavazott.
0: Lakossági felháborodás és komoly szakmai aggályok kísérik a Ledava patakon zajló medertisztítást. A szlovén vízügyi igazgatóság muraszombati kirendeltsége Lendva és Hármasmalom között szinte a teljes partmenti vegetációt kiirtotta, ami a civilek és a természetvédők szerint törvénysértő. A múlt heti vízügyi válasz után ezúttal a Szlovén Természetvédelmi Intézet álláspontját mutatjuk be. Szabó Szuzi összefoglalója.
2: A szlovén vízügyi igazgatóság által végzett medertisztítás komoly lakossági felháborodást váltott ki. Anton Kustec, a szlovén vízügyi igazgatóság Muramenti régióért felelős osztályvezetője szerint a munkálatok elkerülhetetlenek voltak az árvízvédelem miatt. Majd rádiónknak nyilatkozva visszautasította a törvénysértési vádakat. Álláspontja szerint a kritikusoknak bizonyítaniuk kellene az elpusztítottnak vélt halivóhelyek létezését, és emlékeztetett, ha jön az árvíz, a halaknak sem lesz hol menedéket találniuk. Kustec az időszérűséget érintő kritikákra reagálva elmondta, hogy a nyári szárazság a legoptimálisabb időszak a kivitelezésre, hiszen télen a magas vízállás, márciustól augusztusig pedig a környezetvédelmi tilalmak akadályozzák a munkát. Anton Kustec elismerte, hogy a partfal most csupasz, de ígérete szerint a területet be fogják füvesíteni. Példaként a 2 éve hasonlóan letisztított Mura erdő feletti szakaszt említette, amely mára teljesen regenerálódott. Kustec azt is elárulta, hogy a beavatkozás előtt külön környezeti hatásvizsgálat vagy szakértői elemzés nem készült, mivel a medertisztítás nem beruházásnak, hanem egyszerű karbantartásnak minősül, amelyre a törvény kötelezi őket. A munkálatokat a szakminisztérium jóvá hagyta. A helyzettel kapcsolatban a Szlovén Természetvédelmi Intézet maribori kirendeltségének hivatalos álláspontját is kikértük. Megtudtuk, hogy az intézet szakmai anyagként természetvédelmi irányelveket határozott meg a Muramenti Közszolgálati Munkaprogramhoz a 2026. január 1-től december 31-ig tartó időszakra, rögzítve a természetvédelmi értékek és a védett területek megőrzésének feltételeit. Ebben a jóváhagyott programban a Ledava patak, Lendva és Csente közötti szakaszára kizárólag alapvető karbantartási munkákat terveztek. Ez a füves területek kétszeri, Lendva városában pedig háromszorai kaszálását jelentette volna, valamint a töltések kisebb omlásának helyreállítását, illetve a kizárólag eróziót okozó kidőlt fák és bokrok esetleges eltávolítását. A Természetvédelmi Intézet kizárólag ezekre a minimális munkálatokra adott ki pozitív véleményt. A helyszíni ellenőrzés során azonban az intézet munkatársai azt tapasztalták, hogy a ténylegesen elvégzett beavatkozások nincsenek összhangban az elfogadott programmal. A kivitelező nehéz munkagépekkel teljes medertisztítást végzett, és úgy távolította el a vízi, valamint a parti vegetációt, hogy azzal felszámolta a patak természetes struktúráit, miközben egy mesterséges, trapézkeresztmetszetű csatornát alakított ki. A Ledava érintett szakaszán korábban sokszínű élőhelyek és olyan védett vadon élő állatfajok specifikus struktúrái voltak jelen, mint a jégmadár, a fekete gólya, a vidra, a guvat, a nádirigó, a csuka, a fejes domolykó és a leánykoncér. Ezen fajok élőhelyét a jogszabályok értelmében szigorúan óvni kell. Ráadásul a vadászati törvény kimondja, hogy a madarak fészkelési időszakban március 1-e és augusztus 1-e között tilos a vízparti fásszáró növényzet kivágása, valamint az elvezető csatornák tisztítása. Az elvégzett mederszabályozás és a parti növényzet radikális írtása a szabályzatok szerint olyan beavatkozásnak minősül, amely jelentős negatív hatást gyakorolhat a védett területekre. A Szlovén Természetvédelmi Intézet ezért 2026. július 17-én hivatalos levelet küldött a vízügyi igazgatóságnak, a Pomgrád vízgazdálkodási vállalatnak, mint koncesziós partnernek, a Lendvai Horgász Egyesületnek és a Szlovén Horgászati Intézetnek, amelyben felhívja a figyelmet a beavatkozás rendkívül problémás és káros hatásaira. Mivel a Természetvédelmi Intézetnek nincs közvetlen hatósági jogköre, a lakosságtól érkezett hivatalos panaszokat és feljelentéseket azonnali intézkedésekre továbbítják az illetékes környezetvédelmi és területrendezési felügyelőségnek.
0: Kedves hallgatóink, a keddi terepjáróban Fehér Ilona és Szabó Szuzi összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!

Szívem helyére krátert rajzolt a vágy. Dobogás helyett lágy magába omlás. Nincs központozás, se ékezet élesen vakoló betűnknek. Végleg hozzám tévedtél. Veled hiába való minden ellenművelet. Talált unalom, hideg ihlet, így képzellek el teljesen hiába idegennek.

Moravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Moravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad. Néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit, a helyekkel, hol együtt bújtunk el. A játékot, a végtelennek itt, idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig, hisz mindenki happy endre vár valahol. A remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák csak, becsap a sárga út. Ugye még visszavár, mi sárba hult.

Idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál. Van, hogy nem megy, csak az idő rángat. Ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg. Talán csak elveszett a retúrjegy. Így, ahogy te is, én is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

country. Yeah.

Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad. Néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit a helyekkel, hol együtt bújtunk el a játékot, a végtelennek itt idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig. Hisz mindenki happy endre vár valahol, a remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák, csak becsap a sárga út. Ugye még visszavár, mi sárba hult.

idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál. Van, hogy nem megy, csak az idő rengat. Ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg. Talán csak elveszett a retúrjét. Így, ahogy te is, én is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

Ide a zser!